Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és kinek volt lagzi a hétvégén? Sokaknak nyilván, de köztük van Dua Lipa is, akinek sok boldogságot kívánunk a párjával. Most pedig az igazi mai sláger, amit indítok tőle. Ez a Training Season itt a Rádió 1-en, itt csak igazi mai sláger megy.

0: zenélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy mindjárt fél három lesz, kellemes éjszakát, jó bulit, jó munkát, jó utat, éppen ki mit csinál. Az igazi mai slágerek között arra gondoltam, hogy hozom az egyik legújabb a Trade Altontól. Viszont aki szeretne 100 ezer forintot nyerni, az egy picit ássa bele magát a hétvégén a foci történetbe, mert a jövő héten Balázsék pörgetik tovább a foci VB-re felkészülést. Minden nap lesz játék náluk, három focis kérdéssel, aki pedig tudja, naponta akár 100 000 forint kápét is nyerhet. Hm? Raid Out-on jön. Ez a Blood Running itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ki az, aki ma a Wembley-ben fog egy óriási koncertet csinálni teltházzal Londonban? Ő Ray, akinek az igazi mai slágerét indítom már is, ez a Where is my husband itt a rádió egyen.

0: Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát mindenkinek, a következő órában is csak a legjobbak szólnak is. Fú, egy csomó újdonságot is bekészítettem. Hozom például Alex Kenji-től a Bambolét, hatalmas kedvenc a kívánság műsorban is, de itt lesz a vadi új dal Bibi Rexától, sőt, a legújabb Regál Lilitől is. A kezdésben pedig, hogy mivel készülök? Hát ezzel. Zalába, Purple Disco Machine jön mindjárt a Wonderful Life 2025-ös verziója, csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
2: Lehetőség nyílt támogatni, hogy minél több kisgyerek jusson hozzá a lovasterápiához. Az OTP Bank adományozási programjába bekerült a Magyar Lovasterápia Szövetség is. A módszerrel pedig több területen is tudják segíteni a gyerekeket, fiatalokat, mondta rádiónknak Bozóki Gabriella, a szövetség alapítványának ügyvezető alelnöke.
3: A Fóti Központban nálunk működik a lovasterápia mindhárom ága. A hipoterápia ágban foglalkozunk mozgássérült páciensekkel, a gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna területén, tanulási problémás gyerekekkel, autizmussal élőkkel, látás- vagy hallássérültekkel, hiperaktív figyelemzavaros gyerekekkel, vagy olyanokkal, akik beszédproblémákkal küzdenek, és a pszichológiai lovasterápia területén pedig a pszichológus kollégáink foglalkoznak mindazokkal a pszichés problémákkal, amik ugye az ő területükre tartoznak, a szorongástól, a kudarc feldolgozásig, adott esetben családterápiás megsegítést is tudnak nyújtani. Úgyhogy a mindennapi terápiás munkába fontos, hogy még több kis és nagyobb gyerek hozzájusson ehhez a terápiás lehetőséghez. A lovasterápia, azt mondhatjuk, hogy pont azért egy nagyon hatékony terápiás módszer, mert a lovakkal végzett munka egy nagyon összetett hatás együttest biztosít a résztvevőknek. Egyrészt ugye van egy mozgásos hatás, hiszen a ló azon ritka élőlények közé tartozik, aminek fel lehet ülni a hátára, van egyfajta hordozó funkciója, és a ló mozgása által közvetített mozgásimpulzusok azok nagy mértékben befolyásolják és fejlesztik a lovon ülőnek az egyensúlyát, mozgás koordinációját, az izomtónus szabályozását. Tehát egyrésztről a mozgással egyensúlya kapcsolatos állapot javítható. A másik nagyon fontos terület, azt gondolom, hogy a szociális terület, hiszen a lovat, mint társ figyelembe kell venni, együttműködni vele, gondoskodni kell róla, és azt gondolom, hogy a mai gyerekeknek nagyon-nagyon fontos, hiszen picit elszakadnak a természettől napjainkban.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

0: Lili, ki a mi? Az igazi mai slágerek között. Ezt indítom már is.
1: Sziasztok! Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig a vadi új dal Baby Rexától, akiről pár nappal ezelőtt jött a hír, hogy újra együtt dolgozik majd David Guettával. Ez viszont a Faithless dal újra gondolása tőle. Baby Rexa és a New Religion itt a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ez pedig maga a nyári hangulat ebben a dalban. Rengeteget fogjuk ezt hallgatni ezen a nyáron, rengeteget fogunk rá bulizni, és hát már most is egy pici kis extra hangerőt hadd kérjek hozzá Alex Kenji-nek, az igazi mai sláger, a Bumble-é, amit már is indítok.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók. 8 ma is Balázsék, jövő héten pedig újra játék náluk. Naponta akár 100 000 forintot lehet tőlük nyerni, és ennek a játéknak is közel lesz a foci VB-hez. Mesélek majd erről, viszont mutatom, hogy mivel indítok mindjárt. Taylor Swift, The Fate of Ophelia, pár perc is érkezik itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Robin éjjel dolgozik a Deák téren, egy robot takarít a budapesti metróban. Amikor az utolsó metrók is elmennek Budapesten, akkor a föld alatt nem áll meg az élet. Ilyenkor kezdődik az a néhány óra, amikor takarítani, ellenőrizni és karbantartani kell az állomásokat. A Deák Ferenc téren pedig már egy robot is besegít ebbe a munkába. A budapesti metróhálózat éjszakai üzemszünete valójában nagyon rövid. Hétköznap éjfél körül, hétvégén pedig hajnali 1 óra tájékán indulnak el az utolsó szerelvények, és onnantól a BKV munkatársainak nagyjából 3-3 és fél órájuk van arra, hogy elvégezzék a szükséges feladatokat, mielőtt reggel újra megindul a forgalom. Ebben a szűk időablakban segít most egy önjáró takarító robot a Deák Ferenc téri állomáson. A robot neve Robin, és éjszakánként az állomás nagy burkolt felületeit mossa tisztára. A beszámolók szerint Robin magyar fejlesztés, és kifejezetten olyan nagyforgalmú helyszínekre tervezték, mint a metróállomások, repülőterek vagy stadionok. A gép nem csak egyszerűen gurul előre-hátra, hanem önállóan tájékozódik. Lidar, kamerák és különféle szenzorok segítik abban, hogy felismerje a környezetét, megtervezze az útvonalát, és pontosan tudja, hogy mely területeket tisztította már meg. Egy műszak alatt körülbelül 1500 négyzetméternyi felületet képes letakarítani, ami jelentős segítség a legforgalmasabb csomópontok egyikében. Egy feltöltéssel nagyjából 3 órát tud dolgozni, utána viszont hosszabb, legalább 12 órás töltésre van szüksége. A BKV-nál hangsúlyozzák, hogy Robin nem veszi el az emberek munkáját, hanem segíti azt. A takarítók továbbra is jelen vannak, felügyelik a működését és elvégzik azokat a feladatokat, amelyekhez emberi jelenlét kell. A robot inkább a nagy, összefüggő felületek tisztításában tehermentesíti a személyzetet. Ma már több mint 150 hasonló robot dolgozik különféle magyarországi helyszíneken, ez pedig jól mutatja, hogy a város működésében már nem csak a klasszikus megoldások jelennek meg, hanem a technológia is egyre látványosabban belép a hétköznapokba.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1! Indul Magyarország!

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, aki üzenne, a számunk 0620-311-111, az igazi mai slágerek között pedig Joel Corey jön már is az óra elején a Galantisszal, ez a Stay a Little Longer, Esztini Tomár is.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ez is egy feldolgozás volt, vagyis hát igazából ahogy Kaigo meg Éva megmesélt róla, újra gondolás, ők ezt így hívják, de tényleg aránylag azért nem csak az történt, hogy egy-két hangot beleírtak a dalba, hanem az egészet újra gondolták. Na, ennél viszont fontosabb, hogy mi jön most, mert hogy egy igazi Rádió 1-es kedvenc, igazi Rádió 1 DJ, akinek köszönhetjük ezt a dalt, DJ Metzger Viki, aki nagy bugival és Miss Mood dalát össze is, szerintem egy szuper felvételt csináltak. Az igazi mai slágerek között az Éden, amit már is indítok.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a rádió egy világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió1.hu

Ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás. Nagyon fontos, Balázséknál jövő héten újra játék. Minden nap három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel. Igen, közeledik a foci VB, aki pedig tudja a megfejtést, és bekerül a játékba, naponta akár 100 ezer forintot is nyerhet. Taylor Swift jön, ez az Op Light, itt a Rádió 1-en. Aha.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Nemzetiségi napot tartanak jövő héten Szentlőrincen. Több órás napsütés várható ma. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Nemzetiségi napot tartanak június 13-án Szentlőrincen. A város közösségi oldalán közzétett hír szerint jövő szombaton délután 2 és 6 óra között várják az érdeklődőket a helyi művelődési központ udvarán a szabadtéri színpadnál, ahol népzenei és hagyományőrző műsorok mellett néptánc bemutató, kórusok és zenekarok fellépése várja a látogatókat. A rendezvényen a roma, a német és a horvát közösségek mutatják be hagyományaikat, zenéjüket és gasztronómiájukat. Ételkóstolót is tartanak az eseményen. A részletekről Szentlőrinc közösségi oldalán lehet tájékozódni. Sikeres pályázatról adott hírt Mohács önkormányzata. A város 1,4 milliárd forint vissza nem térítendő támogatásban részesült. A forrást a Dunapart turisztikai fejlesztésére lehet felhasználni. A beruházás részeként új pontonok épülnek a Sokacrév alatti partszakaszon, ahol mintegy 200 csónak kikötésére lesz lehetőség. Emellett új kajakokat és kenukat is beszereznek. A fejlesztés 2028. szeptemberére fejeződik be. Rajzpályázatot hirdetett a mohácsi polgárok olvasóköre óvodások és általános iskolások számára. A kiírás címe a Búza útja. Az a cél, hogy a gyerekek minél jobban megismerjék az aratás hagyományait. Az alkotásokat szabadon választott technikával A4-es méretben kell elkészíteni. A készműveket személyesen lehet leadni a Mohácsi Túrinformban a Selyemgyár kulturális negyedben június 30-áig. A díjátadót július 11-én tartják, az idei Mohácsi Aratónapon. A magyar közút jelzései szerint az M6-os autópályán a határ felé haladó oldalon a szebényi pihenőhely után üzemeltetési feladatokat végeznek. A munkák miatt a helyszínen csak egy sáv járható. Kátyúznak a 6-os úton Szigetvár határában. A helyszínen félpályás útzár lassítja a forgalmat. Úttartozékokat cserélnek és útkarbantartási munkákat végeznek a Búj-Villány-Siklósi összekötő úton. A közlekedők a helyszínen útszűkületre számíthatnak. A Hungaromet előrejelzései szerint a napos időszakok mellett többfelé megnövekedhet napközben a gomoly felhőzet, jelentős csapadék nem várható, de futózáporok kialakulhatnak. A szél általában mérsékelt marad. A hőmérséklet napközben ma sem emelkedik 25 fok fölé.
3: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Lehetőség nyílt támogatni, hogy minél több kisgyerek jusson hozzá a lovasterápiához. Az OTP Bank adományozási programjába bekerült a Magyar Lovasterápia Szövetség is. A módszerrel pedig több területen is tudják segíteni a gyerekeket, fiatalokat, mondta rádiónknak Bozóki Gabriella, a szövetség alapítványának ügyvezető alelnöke.
5: A Fóti Központban nálunk működik a lovasterápia mindhárom ága. A hipoterápia ágban foglalkozunk mozgássérült páciensekkel, a gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna területén, tanulási problémás gyerekekkel, autizmussal élőkkel, látás- vagy hallássérültekkel, hiperaktív figyelemzavaros gyerekekkel, vagy olyanokkal, akik beszédproblémákkal küzdenek, és a pszichológiai lovasterápia területén pedig a pszichológus kollégáink foglalkoznak mindazokkal a pszichés problémákkal, amik ugye az ő területükre tartoznak, a szorongástól, a kudarc feldolgozásig, adott esetben családterápiás megsegítést is tudnak nyújtani. Úgyhogy a mindennapi terápiás munkába fontos, hogy még több kis és nagyobb gyerek hozzájusson ehhez a terápiás lehetőséghez. A lovasterápia azt mondhatjuk, hogy pont azért egy nagyon hatékony terápiás módszer, mert a lovakkal végzett munka egy nagyon összetett hatás együttest biztosít a résztvevőknek. Egyrészt ugye van egy mozgásos hatás, hiszen a ló azon ritka élőlények közé tartozik, aminek fel lehet ülni a hátára, van egyfajta hordozó funkciója, és a ló mozgása által közvetített mozgásimpulzusok azok nagy mértékben befolyásolják és fejlesztik a lovon ülőnek az egyensúlyát, mozgás koordinációját, az izomtónus szabályozását. Tehát egyrésztről a mozgással egyensúlya kapcsolatos állapot javítható. A másik nagyon fontos terület, azt gondolom, hogy a szociális terület, hiszen a a lovat, mint társ figyelembe kell venni, együttműködni vele, gondoskodni kell róla, és azt gondolom, hogy a mai gyerekeknek nagyon-nagyon fontos, hiszen picit elszakadnak a természettől napjainkban.
3: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, 5 óra után 10 perccel, szép reggelt mindenkinek, június 6-a van, ez már tényleg nyár, azt a minden itt rendben van. Az igazi mai slágerek pedig jönnek továbbra is, egyébként a Szintiák és a Norbertek a névnaposok, ő pedig Martin Garrix, a nagy kedvenc a Butterflies, amit már is indítok.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Az ifjú feleség, Dua Lipa a fogyarásban, kérem Turnerrel ugye egy hete összeházasodtak. Nagyon menők a fotók, és nagyon menő volt a ruha is, az Instagram meg lehet nézni. Ez a Physical-től a Rádió 1-en.

0: ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a hét első fel, elég esős volt, aztán maradtak még felhők. Ma viszont, ha minden igaz, akkor felhő még lesz, de napsütés is és 26 fok és holnap is 27, bár holnap megint lehet eső. Tate McRae Greedy, a hírek után ezt indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról. Robin éjjel dolgozik a Deák téren, egy robot takarít a budapesti metróban. Amikor az utolsó metrók is elmennek Budapesten, akkor a föld alatt nem áll meg az élet. Ilyenkor kezdődik az a néhány óra, amikor takarítani, ellenőrizni és karbantartani kell az állomásokat. A Deák Ferenc téren pedig már egy robot is besegít ebbe a munkába. A budapesti metróhálózat éjszakai üzemszünete valójában nagyon rövid. Hétköznap éjfél körül, hétvégén pedig hajnali 1 óra tájékán indulnak el az utolsó szerelvények, és onnantól a BKV munkatársainak nagyjából 3-3 és fél órájuk van arra, hogy elvégezzék a szükséges feladatokat, mielőtt reggel újra megindul a forgalom. Ebben a szűk időablakban segít most egy önjáró takarító robot a Deák Ferenc téri állomáson. A robot neve Robin, és éjszakánként az állomás nagy burkolt felületeit mossa tisztára. A beszámolók szerint Robin magyar fejlesztés, és kifejezetten olyan nagy forgalmú helyszínekre tervezték, mint a metróállomások, repülőterek vagy stadionok. A gép nem csak egyszerűen gurul előre-hátra, hanem önállóan tájékozódik, lidar, kamerák és különféle szenzorok segítik abban, hogy felismerje a környezetét, megtervezze az útvonalát, és pontosan tudja, hogy mely területeket tisztította már meg. Egy műszak alatt körülbelül 1500 négyzetméternyi felületet képes letakarítani, ami jelentős segítség a legforgalmasabb csomópontok egyikében. Egy feltöltéssel nagyjából 3 órát tud dolgozni, utána viszont hosszabb, legalább 12 órás töltésre van szüksége. A BKV-nál hangsúlyozzák, hogy Robin nem veszi el az emberek munkáját, hanem segíti azt. A takarítók továbbra is jelen vannak, felügyelik a működését és elvégzik azokat a feladatokat, amelyekhez emberi jelenlét kell. A robot inkább a nagy, összefüggő felületek tisztításában tehermentesíti a személyzetet. Ma már több mint 150 hasonló robot dolgozik különféle magyarországi helyszíneken, ez pedig jól mutatja, hogy a város működésében már nem csak a klasszikus megoldások jelennek meg, hanem a technológia is egyre látványosabban belép a hétköznapokba.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Sam Felt a Fogyarásban, aki ugye 2 héttel ezelőtt fellépett a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, viszont érdemes róla tudni azt is, hogy amellett, hogy szuper producer, vagy környezetvédő is, van is egy saját alapítványa, ami ezért küzd. Ez pedig az igazi mai sláger, Sam Feltnek Rosalinnel közösen a Heart Like Mine itt a

0: A Rádió Egyen a legnagyobb a zenei változatosság. Rádió Egy. Rádió Egy. Csak igazi mai sláger megy.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Az online csalások kerültek középpontba egy mohácsi rendezvényen. Napközben több órás napsütés várható. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. A Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság és partnerei június 4-én kiberprevenciós rendezvényt tartottak Mohácson, ahol az érdeklődők hasznos információkhoz juthattak az online csalások megelőzéséről. A programon szó volt az adathalász módszerekről, a romantikus és befektetési csalásokról, de a szakértők tájékoztatást adtak az áldozatsegítő szolgáltatásokról is. Aki igényelte, személyes tanácsadáson is részt vehetett. Az online térben elkövetett csalásokról az interneten is tájékozódni lehet, a Kiberpajzs oldalán. Május 31-én lezárult a nevezés az idei Virágos Magyarország versenyre. A szervezők tájékoztatása szerint ebben az évben is szép számban jelentkeztek városok és falvak a megmérettetésre. A legtöbb pályázat Veszprém, Borsodabaui-Zemplén és Pest megyéből érkezett. A következő hetekben mintegy 200 szakértő közreműködésével járja be a zsűri az országot, és helyszíni értékeléseket tartanak. A díjazott településeket a novemberi díjátadógálán hirdetik majd ki. Jövő héten rendezik az idei meccsek rallit. A verseny központja Pécs lesz. A gyorsasági szakaszok a meccsekben zajlanak majd, jellemzően aszfaltburkolatú szakaszokon. A futam az idei országos ralli bajnokság hivatalos állomása, ahol az ORB, ORC, illetve a historik kategóriák mezőnye is rajthoz áll. A csütörtöki hivatalos teszt Kővágó Töttös környékén zajlik majd. A futamokat pénteken és szombaton rendezik. A futamok miatt jövő hétvégén Pécs környékén számos forgalomkorlátozásra kell számítani. A magyar közút jelzései szerint az M6-os autópályán a határ felé haladó oldalon a szebényi pihenőhely után üzemeltetési feladatokat végeznek. A munkák miatt a helyszínen csak egy sáv járható. Kátyúznak a 6-os úton Szigetvár határában. A helyszínen félpályás út zárlassítja a forgalmat. Úttartozékokat cserélnek és útkarbantartási munkákat végeznek a Búj-Villány-Siklósi összekötő úton. A közlekedők a helyszínen útszűkületre számíthatnak. A Hungaromet előrejelzései szerint a napos időszakok mellett többfelé megnövekedhet napközben a gomoly felhőzet, jelentős csapadék nem várható, de futózáporok kialakulhatnak. A szél általában mérsékelt marad. A hőmérséklet napközben ma sem emelkedik 25 fok fölé.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép hétvégét, jó nyári hétvégét mindenkinek. Ez az első nyári hétvégén 2026-ban. Remélem, hogy szuperül telik majd mindenkinek. Én hozom az igazi mai slágereket megállás nélkül változatosan is. Ez szerintem egy hatalmas kedvenc. Nem új, de nagyon jó. Alan Walker, Eva Max, Alone Part 2, itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Bibi Rexha, akinek jövő héten érkezik a vadúj albuma, Dirty Blonde, ez a címe, június 12 a hivatalos megjelenési dátum. Ez meg az a dal, amit teljesen újra gondolt, korábban ugye ismertük sokan, hogy Fate lesz klasszikus, ez viszont most Bibi Rexhától a saját verziójában, a New Religion, itt a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, Balázsék pedig jövő héten is készülnek játékkal, foci VB-re hangolódva a vadjú játék, amiben akár naponta 100 000 forint KP-t is lehet nyerni, csak jelzem halkam. Ahogy azt is, hogy ez az igazi mai sláger, ami pár percen belül érkezik, Loi Getlaki a hírek után ezzel folytatom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Cukrászdákba és fagylaltozókba készülnek a NAV baranyai munkatársai. Napközben legfeljebb 25 fok várható. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek! A NAV baranyai munkatársai jövő héten is folytatják az ellenőrzéseket. Elsősorban cukrászdákat és fagyizókat keresnek majd fel. Szerdán Pécsett a kertvárosban, csütörtökön pedig Mohácson, a város egész területén. Emellett tart még a szezonális zöldséget, gyümölcsöt árusítók ellenőrzése is, Baranya egész területén. A revizorok vizsgálják a számla és nyugtaadást, az alkalmazottak bejelentését és a pénztárgépek üzemeltetését is. Minden évben június első vasárnapján köszöntjük a pedagógusokat. Ebből az alkalomból Komlón a Tóth Ferenc Színház és Hangversenyteremben tartottak városi ünnepséget, ahol a köznevelésben és oktatásban dolgozók munkáját ismerték el. Az eseményen elismeréseket is átadtak. A Komlóváros közoktatásáért kitüntetést idén Király Istvánné, a Pécsi Tankerületi Központ szakmai vezetője vehette át, több évtizedes kiemelkedő pedagógusi és vezetői munkájáért. Átadták a Szőke Irma emlékdíjat is, melyet Víg Edmond Manuel, a Gagarin általános iskola hetedikese vehetett át, kiemelkedő matematikai teljesítményéért. Rajzpályázatot hirdetett a Délkom a közelgő Kukások világnapja alkalmából. A honlapon szereplő felhívás szerint legfeljebb 12 éves gyerekek alkotásait várják, melyen bemutatják, mit jelent számukra a tiszta jövő, hogyan képzelik el környezetünk védelmét. A színes, kézzel vagy digitálisan alkotott rajzokat június 12-éig várják, e-mailben vagy postai úton a Délkom elérhetőségein. Az eredményhirdetésre a Kukások világnapján, június 17-én kerül sor. A hatos úton hírnél csomópontépítési munkákat végeznek, emiatt a Zengő utcai kereszteződésnél útszűkület van érvényben. Komlón távhővezeték rekonstrukciós munkák zajlanak a Mixárd-Kálmán utcában. Egy szakaszt teljesen lezártak, míg a Névtelen és a Móri Zsigmond utca között egyirányúvá vált az utca körtvélyes irányában. Útépítési munkák miatt útszűkület, illetve félpályás útzár érvényes. A Sátorhely villány, a Mohács-Pécsvárad és a Baksa-Szabadszent Király összekötő úton. A Hungaromet előrejelzései szerint a napos időszakok mellett többfelé megnövekedhet napközben a gomoly felhőzet. Jelentős csapadék nem várható, de futózáporok kialakulhatnak. A szél általában mérsékelt marad. A hőmérséklet napközben ma sem emelkedik 25 fok fölé.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!

0: Ez a Rádió 1.
1: Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy.
1: Mai sláger megy.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, a lengyel főváros pedig bevezeti az éjszakai szesztilalmat. Varsóban a héten hatályba lépett az új törvény, amelynek értelmében 22 óra és reggel 6 óra között tilos lesz szeszes italokat értékesíteni Bortóban és benzinkutakon. Az intézkedés egyébként nem vonatkozik éttermekre, sőt egyébként a repterek vámmentes zónáira se, tehát ott is lehet akár ilyet vásárolni meg szórakozó helyeken, de boltokban már nem adhatnak el szeszes italt Varsóban. Éjszaka. Shawn Mendes jön, ez a There's Nothing Holding Me Back itt a Rádió 1-en.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét, kellemes nyarat mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, a következő órában is szuper dalokat hozok, például az igazi mai slágerek között itt lesz Taylor Swift és Ray Dalton újdonsága, a kezdésen pedig Kamrád. Igen, ez is nagy kedvenc, a Be Mine, pár perc és ezzel folytatom a rádió egyen.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Milliárdos fejlesztés kezdődhet Mohácson. Napközben 25 foknál nem lesz melegebb. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Sikeres pályázatról adott hírt Mohács önkormányzata. A város 1,4 milliárd forint vissza nem térítendő támogatásban részesült. A forrást a Dunapart turisztikai fejlesztésére lehet felhasználni. A beruházás részeként új pontonok épülnek a Sokacrév alatti partszakaszon, ahol mintegy 200 csónak kikötésére lesz lehetőség. Emellett új kajakokat és kenukat is beszereznek. A fejlesztés 2028. szeptemberére fejeződik be. Sokac hagyományok kelnek ma életre Mohácson, a Deák téren. Délután 2 órától népművészeti vásár, busómaszk faragás és Sokac babkóstoló is várja az érdeklődőket. 4 órától pedig kulturális kavalkád lesz látható a színpadon. A fellépők között lesz a Tanac néptánc együttes, a Mohácsi Sokac kör csoportjai, illetve Horvátországból az Eszéki és a Valpovói néptánc együttes. A napot táncház zárja a Glasovi zenekarral. Idén a megszokottnál később, július 30-án rajtol el az 58. Raiffeisen Kék Szalag Nagy Díj Balaton kerülő vitorlás verseny. Erre idén is több mint 500 hajót és 2600 versenyzőt várnak a szervezők, akik azt is közölték, hogy 2 tényező is nehezíti a szervezést. Egyrészt az, hogy az aszályos téli idő miatt jelenleg csak 83 cm a Balaton átlagos vízállása, így elképzelhető, hogy a keszthelyi búját át kell majd helyezni. Másrésztről főidényben jóval több nem versenyhajó van a vízen, mint a verseny szokásos idején, július elején. A főbb kritériumok nem változnak. A verseny július 30-án reggel rajtol Balatonfüredről. A szintidő ezúttal is 48 óra lesz. A hatos úton hírnél csomópontépítési munkákat végeznek, emiatt a Zengő utcai kereszteződésnél útszűkület van érvényben. Komlón távhővezeték rekonstrukciós munkák zajlanak a Mikszáth-Kálmán utcában. Egy szakaszt teljesen lezártak, míg a Névtelen és a Móri-Zsigmond utca között egyirányúvá vált az utca Körtvélyes irányában. Útépítési munkák miatt útszűkület, illetve félpályás útzár érvényes. A Sátorhely Villány, a Mohács-Pécsvárad és a Baksa-Szabadszentkirály összekötő úton. A napos időszakok mellett többfelé megnövekedhet napközben a gomoly felhőzet. Jelentős csapadék nem várható, de futózáporok kialakulhatnak. A szél általában mérsékelt marad. A hőmérséklet napközben ma sem emelkedik 25 fok fölé.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy picivel már 7 óra után járunk. Szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás, ő pedig már is Tóth Abigail, akivel kapcsolatban a legtöbb komment arról szól, hogy nagyon szeretik, hogy fiatalos, de mégis nagy érzelmi áttéréssel énekli a legtöbb dalát. Nyilván ez egyébként elsősorban a balladisztikusabb dalainál jön ki, de ez most nem olyan. Ez egy igazi pörgős kedvenc így az óra elején. Tóth Abigail Accent-tel, ez a Sugar Daddy Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Bam, ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert közben pedig Taylor Swift jön, akit beválogattak a 30 legnagyobb aktuálisan is alkotó amerikai dalszerző közé, ami azért elég vagány, és hogy mi erre az indok, hát többek között ez az újdonság. Taylor Swift és az Opel Light a rádió egyen.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy, már csak fél óra is jönnek Balázsék a Balázsék Weekenden, jövő héten pedig vadió játék náluk, naponta akár 100 000 forintot is lehet nyerni cashben. Ez viszont a folytatása hírek után nagyon jó hangot választottam. Ray Dalton és egy nagyon jó igazi mai slágertől a Blood Runnin' az egyik legújabb, amit mindjárt indítok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Az online csalások kerültek középpontba egy mohácsi rendezvényen. Napközben több órás napsütés várható. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. A Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság és partnerei június 4-én kiberprevenciós rendezvényt tartottak Mohácson, ahol az érdeklődők hasznos információkhoz juthattak az online csalások megelőzéséről. A programon szó volt az adathalász módszerekről, a romantikus és befektetési csalásokról, de a szakértők tájékoztatást adtak az áldozatsegítő szolgáltatásokról is. Aki igényelte, személyes tanácsadáson is részt vehetett. Az online térben elkövetett csalásokról az interneten is tájékozódni lehet, a Kiberpajzs oldalán. A NAV baranyai munkatársai jövő héten is folytatják az ellenőrzéseket. Elsősorban cukrászdákat és fagyizókat keresnek majd fel. Szerdán Pécsett a kertvárosban, csütörtökön pedig Mohácson, a város egész területén. Emellett tart még a szezonális zöldséget, gyümölcsöt árusítók ellenőrzése is, Baranya egész területén. A revizorok vizsgálják a számla és nyugtaadást, az alkalmazottak bejelentését és a pénztárgépek üzemeltetését is. Nemzetiségi napot tartanak június 13-án Szentlőrincen. A város közösségi oldalán közzétett hír szerint jövő szombaton délután 2 és 6 óra között várják az érdeklődőket a helyi művelődési központ udvarán a szabadtéri színpadnál, ahol népzenei és hagyományőrző műsorok mellett néptánc bemutató, kórusok és zenekarok fellépése várja a látogatókat. A rendezvényen a roma, a német és a horvát közösségek mutatják be hagyományaikat, zenéjüket és gasztronómiájukat. Ételkóstolót is tartanak az eseményen. A részletekről Szentlőrinc közösségi oldalán lehet tájékozódni. A magyar közút jelzései szerint az M6-os autópályán a határ felé haladó oldalon a Szebényi pihenőhely után üzemeltetési feladatokat végeznek. A munkák miatt a helyszínen csak egy sáv járható. Kátyúznak a 6-os úton Szigetvár határában. A helyszínen félpályás útzár lassítja a forgalmat. Úttartozékokat cserélnek és útkarbantartási munkákat végeznek a Bój-Villány-Siklósi összekötő úton. A közlekedők a helyszínen útszűkületre számíthatnak. A Hungaromet előrejelzései szerint a napos időszakok mellett többfelé megnövekedhet napközben a gomoly felhőzet, jelentős csapadék nem várható, de futózáporok kialakulhatnak. A szél általában mérsékelt marad. A hőmérséklet napközben ma sem emelkedik 25 fok fölé.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy köztük pedig két óval folytatom, én imádom ezt a dalt, Turn the Lights Off, amit indítok tőle, viszont az eleje nem picit olyan, mintha az Oroszlán király betét dola lenne? Na jó, két ó, Turn the Lights Off az igazi mai slágerek között. Már indítom is a rádió egyen.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy már csak pár perc és nyolctól jönnek Balázsék 10-től, pedig a rádió egy top 50 az elmúlt egy hét 50 legnagyobb rádió egyes kedvencével. Most pedig a Medúza, a Good Boys és a Piece of Your Heart, amit indítok. Király Tamást hallottátok. További szép napot, kellemes hétvégét és jó rádiózást a rádió 1-gyel.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Srácok, engem nem zavar a cash. Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
1: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
0: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Fantasztikus ajánlatokkal kezdődik a vásárai üszknél. Most 40-70%-os kedvezményt kínálunk számos matracra, akár 50% kedvezményt számos kerti székre és asztalra, és 30-60% kedvezményt számos paplanra és párnára. Vásárolj most a legközelebb Jüszk áruházban vagy online a jüszk.hu-n. Jüszk.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: J-A-E-C-O-O. Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
6: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az ananász darabja csak 649 forint, az 500 g-os eper csomagja pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri.
0: Reklámot hallottak.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
7: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz,
8: irány az I Love Peach Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Peach Café. Peach, Széchenyi tér 1.
9: Katon Club Singers, Hofi 90, június 17-én Pécsen, a Kodály Központban. Közreműködik Malek Miklós. Jegyek kaphatók a hofi90.hu-n, személyesen Pécsen, a Turinformban, illetve a zsolnai pénztáraiban.
10: Svájci precizitás minden egyes csészében.
11: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
10: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
11: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
10: Nikon Kft. Komló, Kossuth Lajos utca 3.
12: Tudtad, hogy a Tesla nem csak egy automárka neve? A tudós Nikola Tesla, akiről elnevezték, tele volt végtelen energiával. Ezt a nagy energiát hozza el a Pont Pécs Fesztivál június 11 és 14 között Pécsre, a sportcsarnokba, ahol látványos show musical lesz látható és hallható a legendás feltalálóról. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
1: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
13: Alfa Echo Bravo!
0: Engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: öveket bekapcsolni, lassan indulunk.
1: Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
1: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek a

0: Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottál.
0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Cukrászdákba és fagylaltozókba készülnek a NAV baranyai munkatársai. Napközben legfeljebb 25 fok várható. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. A NAV baranyai munkatársai jövő héten is folytatják az ellenőrzéseket. Elsősorban cukrászdákat és fagyizókat keresnek majd fel. Szerdán Pécsett a Kertvárosban, csütörtökön pedig Mohácson, a város egész területén. Emellett tart még a szezonális zöldséget, gyümölcsöt árusítók ellenőrzése is, Baranya egész területén. A revizorok vizsgálják a számla és nyugtaadást, az alkalmazottak bejelentését és a pénztárgépek üzemeltetését is. Minden évben június első vasárnapján köszöntjük a pedagógusokat. Ebből az alkalomból Komlón a Tóth Ferenc Színház és Hangversenyteremben tartottak városi ünnepséget, ahol a köznevelésben és oktatásban dolgozók munkáját ismerték el. Az eseményen elismeréseket is átadtak. A Komlóváros közoktatásáért kitüntetést idén Király Istvánné, a Pécsi Tankerületi Központ szakmai vezetője vehette át több évtizedes kiemelkedő pedagógusi és vezetői munkájáért. Átadták a Szőke Irma emlékdíjat is, melyet Víg Edmond Manuel, a Gagarin általános iskola hetedikese vehetett át kiemelkedő matematikai teljesítményéért. Rajzpályázatot hirdetett a Délkom a közelgő Kukások világnapja alkalmából. A honlapon szereplő felhívás szerint legfeljebb 12 éves gyerekek alkotásait várják, melyen bemutatják, mit jelent számukra a tiszta jövő, hogyan képzelik el környezetünk védelmét. A színes, kézzel vagy digitálisan alkotott rajzokat június 12-éig várják, e-mailben vagy postai úton a Délkom elérhetőségein. Az eredményhirdetésre a Kukások világnapján június 17-én kerül sor. A hatos úton Hírtnél csomópontépítési munkákat végeznek, emiatt a Zengő utcai kereszteződésnél útszűkület van érvényben. Komlón távhővezeték rekonstrukciós munkák zajlanak a Mikszáth Kálmán utcában. Egy szakaszt teljesen lezártak, míg a Névtelen és a Móri Zsigmond utca között egyirányúvá vált az utca Körtvélyes irányában. Útépítési munkák miatt útszűkület, illetve félpályás útzár érvényes. A Sátorhely villány, a Mohács-Pécsvárad és a Baksa-Szabadszent király összekötő úton. A Hungaromet előrejelzései szerint a napos időszakok mellett többfelé megnövekedhet napközben a gomoly felhőzet, jelentős csapadék nem várható, de futó záporok kialakulhatnak. A szél általában mérsékelt marad. A hőmérséklet napközben ma sem emelkedik 25 fok fölé.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
4: Komoly plusz befektetés ez, ahogy vagy magyar, csak mondom, itt nagyon sokat kell ezzel dolgozni.
5: Nagyon különbség rá, hogy az emberek amúgy utána
6: nagyon beszélnek. Pillanatnyilag nem kapcsolható.
7: Eddig jó, Laci.
4: De a nap SMS-e már megjött. Sziasztok, ne hívjatok szarul. Tehát ő már most jelen pillanatban jelezte, hogy nem. Jó, az a szerencsét, hogy nem a falról hívunk. Tehát, hogy pontosan azért, ahogy el szoktam mondani, ugye azért nem a falról, mert mindig örülnek, meg tudják, hogy kik vagyunk, meg vidáman elbeszélgetünk, de mi most inkább az országra vagyunk kíváncsiak, függetlenül, hogy nem is hallgatnak bennünket. Sőt, igazából az a jó. Nem érzem jó állapotúnak a magyart.
5: Miért nem?
4: Nem tudom. Dolgozik, undok, elege van, jön a nyár, meleg kezd lenni.
5: Jó.
4: Megy ez ki a Tibivel, úgy érzed, hogy nem Tibi. Ne add meg magad ilyen könnyen.
5: Én egy jót szóra számítom.
4: Ha most neked van egy Dénes érzeted, vagy egy Tomid, ne add oda a Tibit.
5: Ritkán érzek Dénes, de a jót szóra.
8: Dargoncás és Éva.
4: Halló!
9: Tessék, Balázs Attila!
4: Attila, jó reggelt, Attila! Egy rádióműsorból telefonálunk. Sebessé, Balázs, itt a Ráskó Eszter, meg a Rákóczi Feri, zavarhatunk egy pillanatra?
5: Most már tudjuk a keresztneved és a vezetékneved is, úgyhogy nem, ne farolj ki.
4: Zavarhatunk egy pillanatra?
9: Persze.
4: Mit csinálsz? Mivel foglalkozol? Hol értünk el?
9: Gépészmérnök.
4: Gépészmérnök vagy Debrecenben, gépészmérnökködsz. Aha. Milyen a kedved, hogy vagy, hogy érzed magad? Általános közérzetre vagyunk kíváncsiak. Hogy vagy most?
7: Jól vagyok, köszönöm.
8: Van meló, megvan a család, boldogság van, nyugalom, béke.
5: Túsz vagy?
7: Így van, így van. És veledtek.
4: És velünk? De kedves vagy. Rendben. Jól vagyunk, meg vagyunk. Egy rovaton mi egy hónapban egyszer felderítjük, hogy hogy vannak. A nem hallgatóink, hanem az ország mentális állapota. Kedvileg, hangulatilag ki hogy van. De akkor mondhatni, hogy te jól vagy. Szereted a munkádat? Jó meló, amit csinálsz?
7: Szeretem, igen.
4: És már
7: el vagyok.
4: El vagy vele.
7: Egyébként el vagyok család mellett, tehát így jó helyen vagyok most.
4: Aha, és már bent a munkahelyen, vagy még otthon?
7: Igen, már bent.
4: Már bent vagy a munkahelyem. Oké, egy valaki, aki jól van. Messze van tőlünk, de jól érzi magát.
5: Van esetleg valami jobbító tanácsod a többieknek, akik hallgatják ezt a műsort, vagy valami life hack, amit megosztaná?
7: Nincs. Igazából, aki hallgat titeket, az úgy gondolom, hogy fel tudjátok dobni a napját. Én is, mikor van időm, szoktam, de...
8: De ma nem
5: négy éve, de nincsen.
4: De gépészmérnök vagyok. Nincs az embernek mindig ideje. Jól van, örülünk, hogy találkoztunk. Vigyázz magadra, jó munkát!
7: Én is örülök, köszönöm szépen nektek, és minden jót.
4: Csáó.
8: Mérnök úr,
4: gépészmérnökhöz képest jó kedve volt.
5: Jó, ezt annyira szeretem bennük, hogy...
4: Igen, gépészmérnökhöz képest jó kedve volt.
5: Csak a szükséges minimumot teszem bele ebbe a beszélgetésbe. De te nem megnyugodott.
4: Nem túl közlékeny a magyar azért, azt mondhatjuk, hogy úgy valahogy megszepper egy kicsit ettől.
5: Erre bolod a gondolatát, azt majd akkor mi lesz az övéivel?
4: Igen, jó, én női hangot érzek.
7: Igen, tessék.
4: Mondom. Kiválóan érzem. Jó reggelt kívánunk. Zavaratunk egy pillanatra. Ráskó Eszter, Rákóczi Ferenc, Sebestyén Balázs, egy rádióműsorból telefonálunk.
7: Igen, tessék.
4: Csak szeretném megkérdezni, hogy vagy ma, milyen a közérzeted, egy nevet mondasz-e legelőször.
7: Endre vagyok.
4: Endre, szia Endre. Endre. Endre, hol értünk el, merre vagy?
7: Veresegyház.
4: Mivel foglalkozol, Endre?
7: Folyamatmérnök vagyok a GE Aerospace-nél.
8: Mi van itt, mérnök reggelünk van?
4: Laci ma valami aranyoldalakból generálta itt a telefonszámokat.
8: Magyar mérnökök, ez volt a keresőszó.
4: Mérnököket hívunk. És ez milyen munkát jelent pontosan, mit csinálsz?
7: Hát folyamatot optimalizálunk, ugye ezek sugárhajtóműalkat részeket újítunk fel.
8: Micsoda?
5: Pont jó, hogy beszélünk.
8: Várjál már, ide szállítanak egy sugárhajtóművet, és ti megcsináljátok?
7: Darabokba szétszedik, és a darabjait hozzák el.
4: Wow, és ezt így megszerelitek és visszaküldítek, hogy ott összerakják.
7: Igen.
5: Akartam pontosan kérdezni, nekem pöfög mostanában a sugárhajtóművem, hogy esetleg bedobhatnám egy gyors szervizre, hogy milyen kuncsaftjaitok vannak?
7: Hát nagy légitársaságú. Az összes tulajdonképpen.
5: És ezt Veresegyházán kell akkor ott szervizelni? Ez nagyon izgi.
7: Igen.
4: Ez milyen durva, hogy elküldi, mit tudom én, a Boeing, tehát ők ugye, vagy a Boeing elküldi a hajtóműveit, és azt így csináljátok meg?
7: Nem, maga a légitársaság, ugye vannak kötelező szervizek, akkor leszedik a motort, tesznek fel egy újat helyette, a szétszedik, elküldik hozzánk a darabjait, hát nem csak hozzánk, van több ilyen üzem nyilván a világon.
8: A vízergépet például szervizeltek?
7: Például azt is, igen.
4: Aha. De hogy egy bizonyos részét a gépnek, és akkor azt megcsináltak?
7: Igen, hát az nagyon sok alkatrészből áll egy hajtómű, és bizonyos darabjait csináljuk mi, bizonyos darabjait meg más cégek csinálják, tehát más szájtok.
4: Azt a mindenit. Kérdezik, hogy a Kecskemétről ellopott mikeket is te szerelted? Össze vagy szép?
7: Persze, azt maszekba, persze. Délutánonként.
4: Igen, megkaptátok
7: a garázsba.
4: Igen, csináltatok belőle egy új F-18-as. Igen, az ellopott mikekből.
7: Tulajdonképpen.
4: De akkor tulajdonképpen jól vagy, jól érzed magad, igen, jó a kedv, igen, jó a közérzet, mondhatni, minden hogy jó, akkor jó állapotba kaptunk el.
7: Így van.
4: Hát ez nagyon menő.
8: Nyaralást terveztek.
7: Ó, majd az augusztus 20-as hosszú hétvég is akkor lesz.
4: Augusztus 20-as hosszú hétvége.
8: Mi a célállomás?
7: Olaszország, még nem derült ki, hogy melyik része.
8: Legjobb.
4: Nagyon menő. Figyelj, a Sólyomi csókoltat, azt írja.
7: De jó, köszönöm.
4: Itt valaki megismert téged, mert hogy közben rajtunk keresztül téged csókoltat. Azt mondja, hogy kolléga.
7: Igen, azt tudja. De miért rádiót hallgat, miért nem dolgozik?
8: Tehát, na ez az, Sólyomi kezdje dolgozni.
4: Sólyominak szóljunk, hogy kezdjen dolgozni.
7: Ez túlnya bukta. Igen, most éppen kint vagyok szüneten, úgyhogy már mindjárt elmegyek és megkérdezem, hogy igen, miért rádióznak.
4: Jó, figyelj, kettőből kettő mérnökünk volt eddig, és kettőből kettő mérnökünk jól van. Úgyhogy komolyan
7: mondom. Hát az jó, az egy jó reggel akkor.
4: Megnőtt itt az egyfőre jutó mérnökök aránya a reggeli műsorunkban. Köszi!
5: Többen írnak, hogy kicsit hurutos a sugárhajtó művük, de most már nem aggódnak.
4: Igen.
7: Nem kell.
4: Igen. Oké, jó munkát, köszönjük, hogy beszéltünk. Ciao.
7: Köszi szépen, sziasztok!
4: Hello. Túl jó arcmérnöknek. Gyerekek, két mérnök, két laza mérnök.
5: Ez biztos, hogy valami alumni adatbázisból van.
4: A Laci, mondom, a Laci mindig valami különleges adatbázisokból hozza ezeket a
5: tematszokat. A harmadik is mérnök lesz, akkor az viszont tudja, hogy valami.
4: De sosem mondja, hogy generálja a számokat. Ez egy ilyen titkos művelet valamilyen oldalakból. Szerintem
5: nem generálja őket, csak kimenti a... Éppen egymásra vannak hívásba.
8: Az a baj, Laci, hogy így a rovat viszont dögunalom lesz, ha mindenki jól lesz.
4: Én adnék még egy mérnököt. Júj, de Iván.
8: Harmadik mérnök.
4: És jól vagyok. Miskolcon vagyok, én is gépészmérnök vagyok.
5: Én nagyon vágyom egy dühös nyugdíjasra.
4: Azt arra én is.
5: Ugye? De más indokokban.
4: Igen. Jó. Dühös nyugdíjas Marika piacra megy, nagyon dühös.
5: Ú, átirányítás, ez valami, itt már valaki szabadságon van.
4: Na, Marika. Halló, Marika. Kezdj csokkolom, jó reggelt kívánunk!
9: Igen.
4: Zavarhatunk egy pillanatra?
9: Tessék.
4: Itt egy, a Rákóczi Ferit van, itt a Ráskó Eszer, meg a Sebestyén Balázs, egy rádióműsorban telefonálunk. Rovatunk lényege, hogy random felhívunk embereket, és megkérdezzük, hogy vannak ma.
5: És ez nem számít zaklatásnak.
4: Így van.
5: Nagyon fontos információ.
4: Hogy vagy ma reggel?
5: Szerintem a Sebestyén Balázsnál csekkolt ki.
4: Jó, Imre targoncás, hiányzik a nagylábúja, és...
8: De melyik az fontos?
4: A baloldali nagylábúja hiányzik, targoncás, és...
5: Szexfüggő
4: délegyházán dolgozik a bányatavaknál.
8: És valaha mérnök volt.
4: És egyszer mérnök volt, aztán amputálták a nagylábúját azóta.
9: Halló!
4: Jó reggelt kívánunk! Zavarhatunk egy pillanatra? Rákóczi Ferenc, Ráskó Eszter, Sebestyén Balázs.
9: Én Magyar Géza vagyok.
4: Géza, zavarhatunk egy pillanatra?
9: Igen, miről van szó?
4: Csak szeretnénk megkérdezni, hogy vagy ma, hogy érzed magad rádió műsorban vagy élőben, random rácsörgünk emberekre, és akkor utána járunk, hogy hangulatilag

0: Igen, egy fontos Géza, hogy mérnök vagy mérnök voltál valaha?
1: Hát van mérnöki végzettségem, igen.
2: Komolyan mondom, ma csak mérnököket hívunk. Csak mérnökök vannak.
3: És milyen mérnök vagy?
1: Igen. Hát ilyen műsor. Aha.
3: Milyen mérnök vagy? Gépész?
1: Híradástechnikai.
2: Híradástechnikai mérnök. Aha, és helyileg merre vagy? Hol dolgozol? Tudhatjuk?
1: Hát már nem dolgozok, már évek óta nyugdíjas vagyok. Hivatásos katona voltam, tehát
2: aha, és a munkáról. És most hol kaptunk el? Tehát merre vagy?
1: Én most Nagykőrösön vagyok.
2: Nagykőrös. Na jó van, örülünk, hogy jól vagy, te is jókedvű vagy, jól indul a júniusod. Egyelőre mondhatni, hogy egészen jó állapotban van a magyar így kedden reggel.
3: Jó? Neked, Géza. Jó egészséget.
1: Szépen. Szép napot.
2: Hello.
0: Hello.
2: Gyerekek, férfiak, mérnökök jól vannak, jókedvűek, beszélnek velünk. Egyébként tényleg.
3: Én posztromat.
2: Haló, jó reggelt kívánunk. Sebesség Vás, Rákóczi Ferenc, Ráskó Eszter. Zavarhatunk egy pillanatra.
4: Jó, egy persze. Sziasztok.
2: Hello. Mérnök vagy, ez nagyon fontos nekünk így ma reggel.
4: Mérnök? Nem vagyok mérnök.
2: Nem vagy mérnök. Mit csinálsz? Mit dolgozol?
4: Bankba dolgozom.
2: Bankba. Helyileg merre?
4: Budapesten.
2: Ó, hát akkor közel vagy hozzánk. Budapestben bankban dolgozom. Mi a keresztneved? Mit
4: igen.
2: mondtál?
4: Melinda, nem mondtam. Sziasztok.
2: Szia, Melinda. Csáó, Melinda.
3: Na, jól van.
2: Hogy vagy, Melinda? Rövid kis közvéleménykutatásunk telefonon. Hogy indul a június? Hogy érzed magad?
4: Nagyon jó, köszönöm szépen.
0: Most nem vagy bent.
4: Munkával indul. Tessék?
0: Bent vagy a bankban?
4: Igen, dolgozom.
0: Milyen laza.
2: És mindenki nagyon jókedvű. Nem tudjuk, mi van itt júniusban, de nagyon közlékenyek és jókedvűek az emberek.
4: Igen, itt vannak a kollégák is.
2: Igen? Üdvözöljük őket, mondd meg.
3: Éppen inkasszóztok embereket? Mit csináltok?
4: Nem inkasszózunk, nem, nyugodjatok meg, nem vagyunk ilyenek.
2: Rendes bankosok vagytok.
4: Persze, természetesen.
2: Nagy lábújad meg van, Melinda, ez nagyon fontos.
4: Nagy lábújam, persze. Miért ne lenne?
3: Most egy olyan embert keresünk.
2: Igen, keresünk egy olyan embert, akinek ma nem lesz meg, és fixelnek, hogy találunk egyet. Jól van, mi a jóked oka? Van valami oka, különösképpen ugye júniusi jókedvnek?
4: Hát mi veletek beszélünk, persze.
2: Az nagyon jó.
3: Úristen, Melinda, te egy Balázs rajongónak tűnsz.
4: És... Balázs? Nem, én szeretem mind a hármatokat, sőt, az egész Rádió egyet szeretjük.
2: Na
3: figyelj, de hogyha bármit kérdezhetne, a stúdióból bárkitől, van esetleg Zsül felé egy intim kérdésed? Vagy,
0: Annácska, vagy Annának, Laci?
3: Vagy Iszi, vagy... Anna. Vagy...
4: Hát, most így hirtelen nincs semmilyen, főleg nem intim kérdésem.
3: Na jól van, akkor ezek szerint a mindent tudsz rólunk, ez is valami.
2: Igen, azt írta egy hallgató, a bárlistáról vegyetek már, ne intézzétek már el. Jól van. Oké, egyébként a munkán kívül mit csinálsz? Mi a jó kedvoka, vagy miért vagy ennyire kis kiegyensúlyozott?
4: Mit csinálok? Semmit.
2: Ez a beszéd.
3: Ti az a fajta munkahely vagytok?
4: A magánéletem teljesen rendben teszik.
3: Az a fajta munkahely vagytok, ahol semmi nem derülhet ki a magánéletedről? Vagy azért ismertek egymást a többiekkel?
4: Ismerjük egymást, persze kiderülhet.
2: Aha, tehát vannak barizások a munkahelyen, vagy van barátnő is esetleg.
4: Persze,
2: jól van.
4: Van.
2: Oké, és ismered a műsort? Szoktál minket hallgatni?
4: Persze, szoktanak minden nap.
2: Aha,
4: amikor jövök a munkába, vagy HO-ba, az a legjobb, amikor HO-ba vagyunk.
2: HO, hát a HO az, igen.
0: Nagyon
2: az.
0: Szeretek én is.
2: Házi órizet. A bank házi órizetben tart benneteket. Jól van, oké, örülünk, hogy hallgatok minket. Mi generálunk számot, tehát direkt nem a falról hívunk, de akkor te egy belegenerálódtál, mint hallgató.
4: Igen.
2: Jó munkát akkor neked a bankodban, meg
4: köszönöm,
2: ott
4: köszönöm, nektek is.
2: Jó, üdvözlők a többieket. Ciao, ciao.
3: Szia, Melinda.
2: Hello. Nem a falról volt ő sem egyébként, csak úgy ritkábban generálunk olyat, aki hallgat, de Lackó kis mágikus számgenerátorából került elő Melinda is.
1: Halló?
2: Hát igen, halló, jó napot kívánok. Itt az Eszter, a Rákóczi Feri Sebességváros Rádió, egyből zavarhatunk egy pillanatra?
1: Igen.
2: Hogy hívnak? Szia.
1: Martin Tibornak.
2: Tibor, szia Tibor. Mit, Tibor, mit dolgozol, mit csinálsz?
1: Én építőanyagkereskedésben dolgozom.
2: Építőanyagkereskedés, helyileg merre?
1: Székesfehérvár.
2: Fehérváron értünk el.
0: Pecsvédem.
2: Hogy szolgál az egészséged, milyen a júniusi hangulatod? Ez egy röpke kis telefonos közvéleménykutatás egy reggeli rádióműsorhoz kapcsolódva. Hogy vagy?
1: Ja, jól vagyok, köszönöm szépen, a hétvégén lesz az esküvőm. Úgyhogy nagyon készülök.
2: Ó, de szegény.
3: Ez egy ilyen rettenet, egy ilyen nagy esküvő lesz az összes rokonnal, vagy csak egy ilyen szolid esküvő? Mit választottál?
5: Hát 9 esküvővel, úgyhogy mondhatni, hogy nem.
2: Aha. Párod csinálja az ültetést, izgatott, igazi menyasszony, feszült.
5: Igen, így van. Tegnap még táncorán voltunk, úgyhogy...
3: Mi volt eddig a legnagyobb összeveszés a készülődés kapcsán?
5: Soroljam.

0: jöhet, gyerünk.
1: Yeah, mindenre nyitottak vagyunk.
2: De fia, a táncóra mindent elmond. Tehát az mindent.
0: Hogy az te... olyan szép, nem áll?
2: Szegény.
0: Klasszikust fogtok, vagy valami vicceset?
3: Klasszikusabb vonal, nem raktunk bele vicces elemeket. De...
2: Édesem, te túsz vagy akkor. Igen, hát ez nehéz.
3: Az elején így voltam, de aztán megszerettem. Az utolsó órára már kivirultam.
2: Ez a Stockholm-szindróma, előbb-utóbb az emberek beleszeretnek. Igen. Mióta vagytok együtt?
3: Két éve.
1: Ó, de és... akkor te egy ilyen felelősségvállaló típus vagy. Ez
2: vagy el vannak kapva a golyóid. Be vagy fogva itt. Két év után már ekkora esküvő. Gyermek is van, vagy most jön?
3: Nem, az majd az esküvő után tervezik.
2: Esküvő után. Aha. Hát
1: önkéntesen veszel részt ebben.
3: Így van, abszolút.
2: És merre lesz? Nagy buli lesz? Merre lesz? Hol tartjátok?
3: Balaton világos van lesz.
2: Balatonvilágos, 90 ember, tehát el is adósodsz. Ja, szép, jó. Hát egy szép jövő. Nektek isztak a rokonok, nektek sokba fáj. De majd a mennyasszonytáncon visszajön. Lesz mennyasszonytánc?
3: Mennyasszonytánc nem. Mindenkinek meg lesz a lehetősége, hogy
0: letegye a kis pénzeket.
3: De mennyasszonytánc, mint úgy arra, aki
1: egy QR kód lesz majd rányomtatva a tányérra.
3: Ide lehet utalni.
2: De ez még az a típusú esküvő, amikor körbe küldtetek egy listát, hogy mosogatógép, ezt szájgevő, ez közkészlet, pohárkészlet, és akkor mindenki turmix gép így kiment, vagy mindenkire rábízzátok?
3: Ezek voltak az első kérdések. Szerintem lesz egy 4-5 evőeszközkészletünk, meg tányérkészletünk. Meg...
1: akkor majd a marketplace-en megnézzük, hogy sikerült az esküvő.
2: Igen, ott lehet majd látni.
1: És ki az a rokon, akitől igazán félsz, hogy hogyan fog viselkedni? Nem kell nevet, csak a karaktert.
3: Azok nem vesznek részt az esküvőn.
2: Nagyon helyes, nagyon helyes. Csak kényszerből kellett 30-at meghívni még a feleséget kérésére. Te megálltál volna 40-ben, de egy 90-en nőtt a lista. Na jó, van is nagy szerelem?
3: Igen, nagyon nagy.
2: Hogy nem vágtad?
0: Igen, hallja.
2: Hallja a párod most egyébként?
3: Szerintem nem, mert nem szokott
1: felhívni. Retrót hallgat.
3: Igen.
1: Arra gyakorol.
2: És hány éves vagy, hogy ilyen fiatalon ebbe belevágsz? Mennyi idős vagy?
3: 33.
2: Évfélkor kérdezi egy hallgató, évfélkor vonatozás, de milyen, azért a számíthatunk erre lesz?
3: Igen.
2: Jó. Klasszik esküvő, telesport zöld zakóba, mindenki nagyon jó. Jó,
0: kilopja el a mennyasszonyt.
2: Azzal vigyázzatok az ilyen. Túlvezérelt rokonnal vigyázzatok, igen. Na jó van. Vigyázz magadra, és sok boldogságot.
3: Köszönöm.
2: Kitartás, erőt, és
0: leszel egyszer még szabad.
2: Kompromisszumot. Hosszú út előtt állsz. Ciao.
1: Fájdalommentes kompromisszumokat kívánunk. Sebestyi Balázsa.
2: A gyerekek, jó ez. Esküvő, nyár, nagy szerelem.
1: Úgy szeretném, hogy felcsillan a szemed egy jó téma kapcsán. Esküvő.
0: Esküvő,
1: nyár. Esküvő, elkedeződés.
2: Egy kis kedves, erre aranyos hangja volt. Meg jó kedvű volt. Láttad, hogy a készülőt, jön a vendégsere, készítik a mennyasszonyt. Jó időszak az igazából. Na jól van, oké. Tünde targoncás, mi az összes lábúja hiányzik?
1: Laktózos. Szerintem laktózos érzik.
2: Haló, jó reggelt kívánunk!
4: Igen.
2: Valakit nagyon
1: csapatjátok. Jó reggelt, a szomszédban nagyon vannak kiabálnak.
2: Igen, zavarhatunk egy... Zavarhatunk egy pillanatra, rádiós közjelmi kutatást végzünk Rákóczi Ferenccel, Ráskó Eszterrel.
1: És Sebestyén Balázsra.
4: Jó, de
0: kicsoda, aki
1: úristen, ti lesztek az, mindenkinek megvan a lábúja? Ez a legfontosabb kérdés.
2: Ki a kolléga ott melletted?
1: Lehogy mellett? Letetted.
0: Letetted,
1: kutya!
2: Szaktanári! Milyen káoszban volt ő? Milyen káoszban volt? Mi volt ott?
1: Ez mondom neked, ez egy brigád volt.
2: Nagyon keménybe voltak.
1: Brigád volt, és nem találták meg a kötőanyagot, és most pánikba voltak. Vissza kell menni a tüzépre.
2: Nagyon keménybe voltam.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Milliárdos fejlesztés kezdődhet Mohácson. Napközben 25 foknál nem lesz melegebb. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Sikeres pályázatról adott hírt Mohács önkormányzata. A város 1,4 milliárd forint vissza nem térítendő támogatásban részesült. A forrást a Dunapart turisztikai fejlesztésére lehet felhasználni. A beruházás részeként új pontonok épülnek a Sokacrév alatti partszakaszon, ahol mintegy 200 csónak kikötésére lesz lehetőség. Emellett új kajakokat és kenukat is beszereznek. A fejlesztés 2028. szeptemberére fejeződik be. Sokac hagyományok kelnek ma életre Mohácson, a Deák téren. Délután 2 órától népművészeti vásár, busómaszk faragás és Sokac babkóstoló is várja az érdeklődőket. 4 órától pedig kulturális kavalkád lesz látható a színpadon. A fellépők között lesz a Tanac néptánc együttes, a Mohácsi Sokac kör csoportjai, illetve Horvátországból az Eszéki és a Valpovói néptánc együttes. A napot táncház zárja a Glasovis zenekarral. Idén a megszokottnál később, július 30-án rajtol el az 58. Raiffeisen Kék Szalag Nagy Díj Balaton kerülő vitorlás verseny. Erre idén is több mint 500 hajót és 2600 versenyzőt várnak a szervezők, akik azt is közölték, hogy 2 tényező is nehezíti a szervezést. Egyrészt az, hogy az aszályos téli idő miatt jelenleg csak 83 cm a Balaton átlagos vízállása, így elképzelhető, hogy a keszthelyi búját át kell majd helyezni. Másrésztről főidényben jóval több nem versenyhajó van a vízen, mint a verseny szokásos idején, július elején. A főbb kritériumok nem változnak, a verseny július 30-án reggel rajtol Balatonfüredről, a szintidő ezúttal is 48 óra lesz. A hatos úton hírnél csomópontépítési munkákat végeznek, emiatt a Zengő utcai kereszteződésnél útszűkület van érvényben. Komlón távhővezeték rekonstrukciós munkák zajlanak a Mikszáth-Kálmán utcában. Egy szakaszt teljesen lezártak, míg a Névtelen és a Móri Zsigmond utca között egyirányúvá vált az utca Körtvélyes irányában. Útépítési munkák miatt útszűkület, illetve félpályás útzár érvényes. A Sátorhely-Villány, a Mohács-Pécsvárad és a Baksa-Szabadszent Király összekötő úton. A napos időszakok mellett többfelé megnövekedhet napközben a gomoly felhőzet. Jelentős csapadék nem várható, de futózáporok kialakulhatnak. A szél általában mérsékelt marad. A hőmérséklet napközben ma sem emelkedik 25 fok fölé.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Megérkezett a vendégünk. Hát gyerekek, azért ez egy, hogy is mondjam, picit hosszabb könyv, mint a Rinna, tehát hogyha ebbe elkezdenénk a felolvasást, ez mintegy 8 évig tartana. Törteli Eszter írta, az a cím, hogy Szemtől szemben a halállal, és Eszterről annyit kell tudnunk, hogy ő bűnügyi helyszínelő, és szívesen fogadta a meghívásunkat. Hello, szia, jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a rádióhallgatókat!
0: Hát az első és legfontosabb kérdés az az, hogy miért? Mikor jön el az ember életében az a pillanat, hogy azt mondja, hogy ő be akar menni egy olyan helyszínre, ahol az élettel összeegyeztethetetlen nyomokat talál egy holttestet, talál mindenféle olyan dolgot, amit az emberek nagy többsége szeretne elkerülni.
1: Akkor kezdem a végével. Én már nem vagyok bűnügyi helyszínelő, de ugye sokáig ezen a területen
2: most
1: dolgoztam.
2: Most SMK-sként dolgozom.
0: Ugyanolyan
3: az is legalább annyira mocskos.
1: Igen. De alapvetően én gyerekkorom óta különös érdeklődést mutattam úgymond az emberi test iránt, mint orvosi szempontból. Tehát engem így nagyon érdekelte ez, hogy ami él, az mitől él, hogyan működik az ember, és hát nyilván, hogy mi történik utána. Tehát ez egészen kicsi koromtól megvolt ez a nevezük biológiai érdeklődésnek. És én soha nem voltam ilyen nagyon lányos lány gyerekkoromban sem, tehát én nagyon szerettem volna katona lenni, vagy orvos, vagy katonaorvos, tehát ilyen terveim voltak. Én úgy töltöttem már a nyarokat is, hogy szöges drótból akadálypályát építettem a kertben, és én ott rohangáltam, tehát az valahol...
0: Micsoda szép nyarak lehettek.
1: Valahol borítékóval volt.
2: Hol van ezt, deszantozik éppen nekem?
1: Igen, egyébként ez volt a menetrend otthon, hogy kerestek valahol akkor, vagy a fa tetején, vagy valami veszélyes helyen, és már akkor úgy gondoltam, hogy valami ilyesmi irányba szeretnék elindulni, tehát mindenképpen valami egyenruhás élet felé.
0: Milyen végzettség kell ahhoz, hogy az ember bűnügyi nyomozó legyen?
1: Én elvégeztem, még akkor rendőrtiszti főiskolának hívták, és akkor bűnügyi szaknyomozóként végeztem ott. Majd ezt követően én szereztem ott egy mesterdiplomát is, rendészeti vezető, és ezután pedig ez egy speciális képzés, gyakorlatilag én szemlebizottság vezetőként dolgoztam, és ezt kellett még hozzá végezni.
3: Az elmélet és a gyakorlat az mindig más, tehát egy csomó ember feltételezi magáról azt, hogy neki ez menni fog, aztán eljön az első eset, amikor kiderül, hogy valóban működik ez gyakorlatban. Te emlékszel a legelső esetedre?
1: Én még egy nyári gyakorlaton voltam, amikor hát így gondolták, hogy ha már engem ez a téma érdekel, akkor így bedobnak a mély vízbe, és így direkt kiválasztottak nekem egy olyan esetet, egy olyan ügyet, hogy szerintem az emberek 99%-a így sírva menekült volna ki a bonzteremből, és hát ott volt egy pillanat.
2: Egy Nutribulletből kellett kiszedni egy postást. És...
1: nem részletezném inkább, mert sokan reggeliznek. Úgyhogy...
2: Nyugodtan, ez egy olyan műsor, hozzászoktam rosszul érzni magam.
0: A dolgok is történtek.
2: Itt elengedheted magad, hát minden érdekel.
1: Egy ilyen jó vízi halott, tehát annak úgy azért van állaga is, meg szaga is, meg minden. És hát ott volt egy ilyen pillanat, amikor így, hát én mint a kocsma ajtón így beléptem a bonzterembe, nagy lendülettel, nagy mellénnyel megálltam.
3: Mi van ma?
1: Igen, megláttam így ott a fekvő delikvest, így jöttek a szagok. Én úgy emlékszem, hogy csak 2 másodpercig, mások szerint több ideig, de ezt most hagyjuk. Szóval, hogy néhány percig talán, úgy azért úgy lefagytam. Tehát ilyenkor a legjobb szó erre az, hogy így lefagysz, így az összes vér kimegy mindenhonnan.
2: Sokat
1: kaptál. Tehát igen, tehát így azt éreztem, hogy majd megfagyok, melegem van, minden bajom van így egyszerre. És így álltam, és így néztem, és így próbáltam magamat visszahozni, hogy na, ha most visszafordulok, akkor ennek ennyi volt, úgyhogy inkább erőt vettem magamon, és akkor próbálkoztam, de azokat a kaján vigyor tekinteteket nem felejtem el, ugye
0: a jelenlévő között,
1: igen,
0: kollégát,
1: a rutinosok, hogy na, és akkor
3: na, mi van, cica? Ezt akartam, na, lesz-e neked.
1: Igen, tehát így dől vagy nem dől, állító rossz nyelvek szerint ilyen fogadásokat is kötöttek, hogy dől vagy nem dől, így mindig az újakra, és hát ez volt az a pillanat, amikor tényleg eldőlt, hogy jó, akkor ezt csináljuk.
0: Jó, de te dőlni nem dőltél.
1: Nem
0: ott.
1: Dőltem.
2: Aha. Annyi, hogy 3 nap hamarabb találtak a vízi hullát, csak bent tartották neki kicsit, hogy jobb legyen az élmény. Igen, igen.
0: Meg lehet ezt szokni?
1: Szerintem meg. Alapvetően, tehát aki ezt a szakmát választja, az nyilván azért tudja, hogy mire vállalkozik. Ezt nem hiszem, hogy tanulni meg lehet. Tehát, hogyha valakiben nincs meg ez a képesség, hogy ezt bírja, tehát, hogy mesétálok az utcáról, és akkor ezt elkezdem, akkor szerintem ezt nem lehet megtanulni, de egyébként az valóban így van, hogy utána ez is ugyanúgy, mint bármilyen más munka, egyébként totál tud rutinná válni.
0: De mondjuk a szagok például, ugye azt elmondtad az előbb is itt az első esetnél, hogy az egy nagyon szörnyű volt, vagy az orr az elkezd tompulni. bulni, és hát, azt mondod, hogy jó, hát ez van.
1: Biológiailag, ha jól tudom, akkor ilyen 80 néhány másodperc alatt egyébként a szaglóideg elfárad. Uh-huh. Tehát egyébként a szagokhoz ténylegesen hozzá lehet szokni, és az, az nagyon nagy butaság, amikor mondják, hogy rakjunk az órunk alá mentolt, meg ilyen hülyeségek, mert hogyha az ember ezt csinálja, akkor azzal csak azt éred el, hogy folyamatosan újra fogod érezni ezt a hullaszagot.
2: Jó, ne házassági tanácsokat adjunk most azért. Menjünk be át a gyakorlatot.
1: Úgyhogy ez igen, tehát ez nem olyan jó ötlet, de egyébként meg lehet szokni, abszolút.
3: Neked pontosan mi volt a feladatod? Tehát mit csinál egy bűnügyi helyszínelő?
1: A bűnügyi helyszínelő, az egy nevezük gyűjtőfogalomnak, vannak a bűnügyi technikusok, ők azok, akiket a filmekben is lehet látni, akik ugye poroznak, meg nyomokat rögzítenek, stb. Én ugye a szemlebizottság vezetőként gyakorlatilag a helyszíni tevékenységet irányítottam, illetve jegyzőkönyveket készítettem.
0: Mert te vagy az, akit látunk az ilyen filmekben is, hogy odamész, tollal fogjuk meg ugye a bögre szárát, mert azon van nyom.
1: Nem mondjál ilyeneket, mert rosszul lesz.
0: De én láttam a tévében, a NCIS-ben is ez volt.
2: Igen. Az nem NCIS, hanem Nicsi.
0: Ja, Nicsi.
1: Igen, így szoktam mondani viccesen, hogy nagyon izgalmas lenne egy magyar CSI sorozatot leforgatni, és akkor így az első 10 rész, hogy jegyzőkönyvet írunk.
2: Nagyjából Magyarországon adminisztrációval kezdődik
1: így
2: az
1: van,
2: egész.
1: Így van, abszolút.
0: Azokból semmi nem igaz?
1: Hát nagyon sok olyan dolog van benne, amire azt mondom, hogy valami olyasmi történik a valóságban is, de nyilván ez nagyon meg van szépítve, ki van kozmetikázva. Én nekem, amit most itt említettél példát, hát ebbe az a kedvencem, hogy tollal felemelek egy bizonyítékot, könyörgöm, hát azon a DNS-em rajta van a tollon. Ha azt ráteszem valamire, meg érintkezik vele, aha, ezt hívják kontaminációnak, akkor ugye átmegy azonnal az én DNS-em arra az adott dologra, és innentől kezdve a bizonyítéknak annyi, hiszen az ügyvéd, bármelyik kezdő ügyvéd, azzal fog védekezni, hogy hát ezt a helyszínelők vagy a nyomozók tették oda a helyszínre. Tehát, hogy ez már innentől nem lehet.
2: És kapcsán hány gyilkosság ügyben vagy gyanúsított jelen pillanatban? Hogy...
1: voltak ilyen érdekes pillanatok, igen, amikor jött a találat, és akkor így néztünk össze, hogy igen, melyikünk volt.
0: Megkapjátok a hívást, hogy találtak akkor egy holttestet, ki kell vonulni ide. Oké, megjelenik a csapat, milyen a hangulat? Majd ez egy fontos kérdés ez egyébként. Ki megy be először, végigmentek-e a helyszíneken úgy, hogy rögtön be a közepébe, vagy kívülről haladtok befelé?
1: Ez egy nagyon-nagyon aprólékos munka. Kezdjük az elején, tehát hogyha jön egy úgynevezett küldés, tehát úgy hívják, hogy küldés, amikor megérkezik a riasztás, ilyenkor ugye a bűnügyi helyszínelők bent vannak egy épületben, egy ügyeleti helységben. És ugye megérkezik ez a riasztás, akkor gyakorlatilag ilyen legkésőbb 10 percen belül, mindegy, hogy mikor jött a riasztás, tehát hogy hajnalban éjszaka nap, akkor 10 percen belül lent kell a kocsiba lenni, teljes harci tízbe felszerelve és indulni. Ezután ugye, amikor megérkezik az ember a helyszínre, akkor az mindig adatgyűjtéssel kezdődik, ugye tájékozódással, stb., mert ugye tudjuk, hogy az információ azért torzul. Tehát sokszor szaladtunk abba bele, hogy a bejelentéshez képest egy teljesen másik címre érkeztünk gyakorlatilag. Tehát, hogy mire ugye kiérkezik a bizottság, addigra azért ugye az információk is szaporodnak, és akkor ennek fényében ugye ez fontos lépés. Ezt követően pedig hát mindig a külső környezettel kell kezdeni a szemlétet, akár környező utcák, és akkor szépen halad az ember befelé, és azután ugye jön az ajtó leírása, ami egy nagyon fontos része, majd a lakásnak az összes helyisége, abban minden berendezési tárgy, minden egyes dolog, és hát ugye lehet úgy is kezdeni egy szemlét, hogy a holttesttel kezdjük, és utána a többit, vagy pedig a úgymond a lakás nézzük körbe, és utána a holttestet. Én általában ezt a verziót választottam, mert szerettem már előzetesen tájékozódni arról, hogy van-e esetleg a lakásban valami, ami később érdekes lehet.
2: A technológia mennyire dobta meg azért a folyamatokat az elmúlt pár évben?
1: A technológia az rendelkezésre áll ugyan, és hát ezekben a CSI filmekben látjuk is ezeket a szuperkütyüket. Hát maradjunk annyiba, hogy a magyar valóságban azért ezek a szuperkütyük, ez gipsztej, spárga, szilikon, és
0: mi nem mentünk előre.
2: A régi jó dolgok.
0: Igen, az működött.
1: De egyébként működik, tehát hogy ebben ez az érdekes, hogy ezek jól működnek, tehát egy celluxos letapogatási ruházatról teljesen jó eredményeket hoz, mondjuk szövetszálakból, bármiben. Tehát ezek működő technikák, ezek a szuperkütyük nem állnak rendelkezésre. Egyébként Magyarországon, hát részben nyilván azért folyamatos ez a fejlesztés, csak nagyon nehezen követi le egymást úgymond a technika, meg az integráció. Tehát...
2: De mondjuk egy drónt nem ha vetnek be ilyenkor, hogy átpásztázza a környéket, vagy ilyesmi, hogy azt utólag vissza tudják nézni, milyen volt a...
1: Hát az nem a helyszínelők, tehát a helyszínre lehet igen ilyen speciális szerveket úgymond hívni, hiszen ez egy abszolút csapatmunka, tehát itt olyan társszervi együttműködések vannak, kezdődik ugye a mentősökkel, akik a helyszínen vannak, akkor akár katasztrófa védelem, tűzoltók, akkor ugye akár mentőegységek, és hát nyilván a kutyás egységek.
3: Uh-huh. És akkor ilyenkor ti kis kosztümben besétálsz, és előkerülnek ezek a kis nejlonzacskók, amiben begyújtitek a csikkeket. Tehát mi az, amit összeszedtek? Mi az, amit érdemes összeszedni?
1: Na, kezdjük az elején, kosztümben nem lehet helyszínelni, tehát hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon tévhit egyébként a
0: filmekben. A mindig abban volt.
1: Tudom, tisztán vagyok vele, de hát elképesztő, hogy milyen helyekre kell bemenni, tehát ez is a filmekhez képest egy teljesen másik dolog, hogy a filmekben minden alkalommal ugye ilyen gyönyörű, szép, tiszta, luxus lakások, stb. Hát olyan helyeken jártam, hogy tényleg ez a padlótól a plafonig, szemét, mindenféle kacat, ugye nagyon sok az ilyen, ezt úgy hívják, hogy patológiás halmozó, tehát ez a kényszeres gyűjtögető például, akiknek az egész háza tényleg olyan, mint egy ilyen hódvár, és nagyon sok ilyen helyen kell lenni, plusz nyilván ugye a helyszínen azért mindenki veszélyben van ugye a szennyeződésektől. Tehát, hogy ez az egyik ok. A másik, nyilván mi magunk is összeszennyezzük a helyszínt, tehát ezért nagyon fontos a védőruha, ez a fehér ruha, amiben ugye lehet látni, ez mindenkinek fel kell venni, és a filmekben ezen is én nagyon jól szoktam így mosolyogni, hogy ott vannak a bűnügyi technikusok ugye talpig beöltözve, szájmaszk-kesztyű, stb., és akkor besétálnak oda kosztümbe a többiek. És hát akkor mi értelme van beöltözni? Hát ugye mi szórjuk a DNS-ünket, tehát itt is most, ha ebben a helységben, itt ezen a ásványvizes flakonon, ami előttem van, hogyha most ezt bevinnénk DNS-vizsgálatra, mindannyiótoknak rajta lenne a DNS-e, úgyhogy nem nyúltatok hozzá.
2: Hát a Ferinek akartam azt mondani, mászik, hogy ez a viselkedés, amit csinálsz itt ebben a szobában.
0: Nekem mondjuk ilyenek az én DNS-e.
3: Neked több helyen van a DNS-e.
0: Amikor így bejössz, és van egy csomó különböző testakatú ember, akkor átfut az agyadon, hogy a Ferit nehezebb lenne helyszínelni.
1: Nem, alapvetően nem, maximum hullazsák méretén gondolkodnék.
3: Na jó, oké, tehát ott tartottunk, hogy bementek egy ilyen helyszínre. Ott lehet egy csomó nyom, ott lehet például egy rakás cigarettacsik. Tehát mi az, amit érdemes hazavinni, és mi az, amit nem érdemes hazavinni? Tehát hogy mi szerint szelektáltok?
1: Ez mindig a helyszín adottságaitól függ, tehát attól, hogy mi történt ott az előzetes információk alapján. Tehát hogyha mondjuk egy... szemmel láthatólag, vagy minden szerint stimmelő öngyilkosság történt, akkor ott nem feltétlenül szükséges mondjuk nyilván az egész házat szétszedni és mindent becsomagolni, hanem ugye úgy fogalmaz a jogszabály is, hogy a halálesettel összefüggésbe hozható dolgokat. De egy emberölés helyszínén, hát ott szinte leltelszerűen mondhatni az egész házat el szoktuk csomagolni, tehát nem volt ritka, hogy ilyen 300 bűnnyellel végződött egy-egy ilyen szemle, és akkor igen, ezt úgy, mint a filmekben, egyesével szépen lerögzíteni. Hát egy nagyobb emberölés helyszíne az ilyen 24-36 órát simán eltarthat.
0: Hány eset van mögötted? Mert mondod, hogy nagyobb emberölés, kisebb, öngyilkosság, ilyen baleset. Gyilkosság, baleset.
1: Hát nem számolom, tehát ezt nem húztam erről soha statisztikát, de az biztos, hogy több ezer ügyhöz volt valamilyen formában közöm.
3: Az NCIS meg mindenféle sorozatok miatt mondjuk a hozzátartozóknak vannak, hogy is mondjam, ilyen irreális elvárásaik, hogy nektek mit kellene tudni meg, hogy akkor ő látta a sorozatban azt, hogy és akkor hol van az a permet, amivel most mindenki be kellene spriccelni, tehát hogy vannak ilyen sztorik?
1: Természetesen ezek a sorozatok ilyen szempontból ugye azért rossz hatással vannak egy szinten az emberekre, mert megnézik ugye ezeket a sorozatokat, és elvárják, hogy azok a szuperkütyük ugye rendelkezésre állnak. Gondolok itt arra, hogy mondjuk a helyszínről már egy DNS eredményt lehet hozni. De ilyen nincsen, tehát Magyarországon több hónap akár egy DNS vizsgálatnak az eredménye. Illetve hát nyilván a fizika törvényeit azért nem lehet átverni. Tehát, hogy vannak olyan fizikai törvényszerűségek, amiket hiába szeretne az ember, de nyilván az nem fog működni. Tehát, hogy ezekben azért volt elég sok ilyen kérdés, és hát én mindig ilyen hát viccesen mondtam, hogy egyébként jobb a helyszínelőket idézőben nem felbosszantani egy helyszínen, mert lehet csinálni olyan alapos szemlét is, hogy tényleg vödörszámra kiszórni a koromport és az egész házat úgymond teljesen feleslegesen és indokolatlanul úgymond szétbombáztatni, csak azért, mert attól a bejelentő vagy a sértett eredményt várhat, de én azt gondolom, hogy mivel ez egy szakma, egy kicsit tudni kellene megbízni a szakemberekben, hogy tudják a dolgukat.
3: Olvastam, hogy volt, aki azt kérte rajtatok számon, hogy miért nem nyeritek ki az elhunynak a gondolatait.
1: Igen, tehát volt olyan, aki azt kérte, hogy vágjuk le a holtesnek a fejét, és kössük rá egy projektorra, mert a Vadi új vagy nyugat című filmben, ez ugye szerepel ez a jelenet, hogy ott kivetítik az ő gondolatait.
2: Az utolsó képet, amit látod, azt lehet kijelenteni.
1: Igen, és akkor volt, aki bejött, és egy az egybe ezt kérte például tőlünk.
2: Ezt szerintem teljesen.
0: És ilyenkor elkezded magyarázni, hogy ez egy film, és ez a valóságban nem működik?
1: Nem ilyenkor próbálsz úgy tenni, mint a te lennél a páfrány a helyiségben, és
0: így. Csak ne hozzám jöjjön oda.
1: Hogy ennyi, és keresed egy nála sokkal tapasztaltabb kollégát, aki ez átirányítod.
0: Konfliktus van a hozzátartozókkal? Azt nektek kell kezelni, vagy arra van valaki?
1: Volt, sok esetben engem is panaszoltak be több esetben. Ez általában abban a helyzetben fordult elő, amikor valaki nem tudta elfogadni azt, hogy itt mondjuk öngyilkosság történt. És én ezen úgy mindig elgondolkodtam, hogy miért könnyebb vajon az embereknek azt gondolni, hogy a szerettemet megölték, mint elfogadni az öngyilkosság tényét.
2: Hát ezt szerintem te is tudod,
1: ez egy kicsit felelősséghárításnak is tűnik valahol, hogy hát, hogyha valaki más a felelős a halálért, nyilván egy hozzátartozó nem lesz felelős a halálért, hiszen ha valaki depressziós vagy olyan állapotban van, akkor az sajnos én is azt mondom, hogy nem mindenkit lehet egyébként megmenteni, de ilyenkor nagyon szeretnek az emberek gyakorlatilag bármibe kapaszkodni, ami kisegíti őket, hát és ilyenekből szokott lenni inkább probléma. Hát ezt azzal lehet kivédeni nyilván, hogy ami teljesíthető kérés, annak eleget kell tenni, teljes körű alapos, akár úgymond kiterjesztett nyomozást ilyen esetben le kell folytatni, és akkor utána gyakorlatilag van az a pont, ahol meg neki is el kell fogadnia, hogy nincs tovább.
0: Igen, meg hát ott már nem a te dolgod lesz kísérni ezt
1: abszolút,
0: a dolgot
1: hát
0: tovább.
1: Mindenkinek van főnöke, tehát...
0: Melyik a nehezebb? Szervek. Egy gyilkossági ügy, vagy egy öngyilkosság helyszínelése? Vagy nincs ilyen?
1: Hát ugye amikor egyértelmű emberölés helyszínén van az ember, szerintem ezek közül is az volt mindig a legnehezebb, ahol ismeretlen volt az elkövető. Mert ha ismeretlen az elkövető, akkor ugye óriási, tehát amúgy is hatalmas a felelősség egy helyszín elön, de ilyenkor ez hatványozódik, ez a felelősség, hiszen hogyha ugye valami nyomot nem rögzítünk, nem jól rögzítünk, beszennyezünk, nem tudom, rálépünk, tehát hogy előfordul nyilván olyan dolog, hogy akár mi magunk megsemmisítünk egy bizonyítékot véletlenül, akkor onnantól kezdve bukik az egész eljárás. És hogy mindennek pontosan törvényesnek kell lenni, mert ugye sokszor bizonyítékokat azért zártak ki, mert egészen egyszerűen ugye mondjuk nem a jogszabályoknak megfelelően kerülhetett rögzítésre.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Budapestre érkezik a Mercedes-Benz Art Collection. Május 28-ától a Merlin Színházban ingyenesen fedezheted fel a Powerlines kiállítást, ahol a művészet, az energia és a mobilitás találkozik. Ez nem egy klasszikus autós kiállítás. Ez egy külön világ, amit látni kell. Lépj be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest élményébe. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
2: Végre itt a nyár! Élvezd ki a Jusskel, és frissítsd fel izgalmas bútor és kiegészítőink széles választékával a kertedet, teraszodat, erkélyedet vagy más olyan szabad teret, ahol a legjobban élvezed a nyarat. Jussk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
4: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon, június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
5: Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az ananász darabja csak 649 forint, az 500 g-os eper csomagja pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri.
0: Reklámot hallottak.
6: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
7: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben, könnyed klasszikusok egy kis csavarral, krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
8: Beleunt a reklámokkal teletűzdelt tévéadásokba? Streaming csatornákat néz? Próbálja ki a gigabites optikai internet minden előnyét. A részletekről és akciókról érdeklődjön az ügyfélszolgálati telefonszámainkon, vagy látogasson el a www.nikon.hu weboldalra. Nikon Wireless Kft. Optikai internet elérhető áron.
9: Tudtad, hogy a Tesla nem csak egy autómárka neve? A tudós Nikola Tesla, akiről elnevezték, tele volt végtelen energiával. Ezt a nagy energiát hozza el a Pont Pécs Fesztivál június 11 és 14 között Pécsre, a sportcsarnokba, ahol látványos show musical lesz látható és hallható a legendás feltalálóról. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
10: Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD C-Lion 5 DMI egy tágas, családi plug-in hibrid SUV. Ráadásul a komfortváltozat már 11.690.000 forinttól és 0% THM-mel a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg testközelből is a BYD Schneidernél. Ez nem autó, ez BYD.
11: Katon Club Singers, Hofi 90, június 17-én Pécsen, a Kodály Központban. Közreműködik Malek Miklós. Jegyek kaphatók a hofi90.hu-n, személyesen Pécsen, a Turin Fortban, illetve a Zsolnai pénztáraiban.

0: Reklámot hallottál.
1: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Az online csalások kerültek középpontba egy mohácsi rendezvényen. Napközben több órás napsütés várható. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. A Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság és partnerei június 4-én kiberprevenciós rendezvényt tartottak Mohácson, ahol az érdeklődők hasznos információkhoz juthattak az online csalások megelőzéséről. A programon szó volt az adathalász módszerekről, a romantikus és befektetési csalásokról, de a szakértők tájékoztatást adtak az áldozatsegítő szolgáltatásokról is. Aki igényelte, személyes tanácsadáson is részt vehetett. Az online térben elkövetett csalásokról az interneten is tájékozódni lehet, a Kiberpajzs oldalán. Május 31-én lezárult a nevezés az idei Virágos Magyarország versenyre. A szervezők tájékoztatása szerint ebben az évben is szép számban jelentkeztek városok és falvak a megmérettetésre. A legtöbb pályázat Veszprém, Borsodabaúj-Zemplén és Pest megyéből érkezett. A következő hetekben mintegy 200 szakértő közreműködésével járja be a zsűri az országot, és helyszíni értékeléseket tartanak. A díjazott településeket a novemberi díjátadó gálán hirdetik majd ki. Jövő héten rendezik az idei Mecsek Rallit. A verseny központja Pécs lesz. A gyorsasági szakaszok a Mecsekben zajlanak majd, jellemzően aszfaltburkolatú szakaszokon. A futam az idei országos ralli bajnokság hivatalos állomása, ahol az ORB, ORC, illetve a historik kategóriák mezőnye is rajthoz áll. A csütörtöki hivatalos teszt Kővágó Töttös környékén zajlik majd. A futamokat pénteken és szombaton rendezik. A futamok miatt jövő hétvégén Pécs környékén számos forgalomkorlátozásra kell számítani. A magyar közút jelzései szerint az M6-os autópályán a határ felé haladó oldalon a Szebényi pihenőhely után üzemeltetési feladatokat végeznek. A munkák miatt a helyszínen csak egy sáv járható. Kátyúznak a 6-os úton Szigetvár határában. A helyszínen félpályás útzár lassítja a forgalmat. Úttartozékokat cserélnek és útkarbantartási munkákat végeznek a Bój-Villány-Siklósi összekötő úton. A közlekedők a helyszínen útszűkületre számíthatnak. A Hungaromet előrejelzései szerint a napos időszakok mellett többfelé megnövekedhet napközben a gomoly felhőzet, jelentős csapadék nem várható, de futó záporok kialakulhatnak. A szél általában mérsékelt marad. A hőmérséklet napközben ma sem emelkedik 25 fok fölé.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
4: Vendégünk is van, Törteli Eszter, bűnügyi helyszínelő, aki egy könyvet is kiírta, vagy könyvet is kiadott, kiírt magából, hát volt mit kiírni. Erről a mennyi ideig tartott ez, Eszter? Várjál, egy pillanat. Ja,
5: kicsit,
4: vagy.
5: Kicsit azt mondom, hogy tőlem kérdezem, figyelj, megközelítőleg.
6: Mindig benne vagyok.
7: Egész pontosan 16 évig.
4: 16 évig csináltad ezt a, hát nem tudom, szép szakmának tudjuk ezt nevezni?
7: Nekem az volt abszolút, igen.
4: Mi volt a legnagyobb büszkeség ebben a 16 évben? Melyik volt az az eset, amire azt mondtad, hogy na, ezt megoldottuk.
5: Ezt jó kitaláltam.
7: Nagyon sok olyan ügy volt, hál' Istennek, amiben nagyon szép eredményeket tudtunk hozni, mert benne volt mindig egy ilyen akaratosság, egy ilyen nagyon mély megérzésekre hallgató ösztönöm. Tehát, hogy azt mondtam valamire, hogy itt valami történt, akkor arra hallgattam, és éreztem, hogyha van valami. És éppen ezért azért úgy gondolom, hogy voltak szép felderítések. Egy olyan ügyet tudnék talán kiemelni, amire azt mondom, hogy mindenki azt mondta, hogy ez teljesen veszett fejsze, illetve hát az összefüggéseket sem látták, hogy volt az országban egy ilyen öngyilkos hullám, amikor ilyen kvázi szektaszerűen elkezdtek emberek meghalni párosával, tehát kettesével hajtották ezt végre, és ez így országosan elindult egy ilyen történet, és én kezdtem el felfedezni azt, hogy hát ezek lehet, hogy összefüggnek, mert annyira sok volt a hasonlóság az ország különböző pontjain bekövetkezett haláleseteknél, hogy ezt mindenképpen össze akartam rakni ezt a dolgot, és hát ez olyan volt, mint a filmekben ez a része, tehát kitapétázva otthon, meg a folyosón, meg a munkahelyen, mindenhol minden. Ezzel keltem, ezzel feküdtem, ezzel az ügyel, rengeteg mindenkit végig kellett ellenőrizni, tehát ilyen több ezer embert kellett ellenőrizni ahhoz, hogy megtaláljam azt az egy közös többszöröst, aki mozgathatja a szálakat. Ő persze álnéven volt fent, ugye Facebookon, őt utána később onnan sikerült azonosítani. Ez volt az az ügy, amire én azt mondom, hogy nagyon-nagyon jó, hogy ezt sikerült megállítani, mert aznap, amikor elfogtuk ezt az elkövetőt, akkor hatan szerettek volna éppen öngyilkosságot
4: elkövetni. Tehát ő beszélte rá őket?
7: Igen, ő vette rá őket. Tehát, hogy folyamatosan interneten kapcsolatban álltak egymással, mert ez ha hihetetlen, ha nem, de léteznek ilyen öngyilkos fórumok, ahol szabadon beszélgetnek gyakorlatilag az emberek erről a témáról. Nyilván a rendőrség próbálja ezeket nyomon követni, figyelmet, de hát tudjuk az interneten, azért ez két perc alatt csinálnak egy másikat, és megy tovább az élet, és egy ilyen fórumon ugye elkezdett ilyen, hát kétségbe esett fiatalokra vadászni, elkezdett velük beszélgetni, és gyakorlatilag rábírta őket ennek az elkövetésére, és hát őt felettébe elveszte.
5: És az elkövetőről mit lehet tudni, hogy neki milyen volt a karaktere, vagy a profil, miért csinálta?
7: Hú, hát én vártam, amikor megvolt az elfogás, ezt egy külön egység végezte, ugye hát azért egy arra számítottunk, hogy egy nagyon veszélyes emberről van szó. Én ott ültem a kihallgatóban, már nagyon izgatott voltam, hát azért tényleg hónapokig tartó kőkemény munka után itt ül, és szembenézés a többi.
5: Valakivel, aki nem is tudott, hogy kicsoda, nem? Tehát van egy ilyen nagyon mély elköteleződés.
7: Ez amúgy tényleg nagyon be tud kattanni az ember ilyenekbe. És vártam, kinyílik az ajtó, és behoztak egy ilyen összeszakadt 18-9 éves fiatalembert, és így ücsörgött ott.
4: Nem
7: a
4: volt benne
7: sarokba.
4: Az, hogy megütöd. Én biztos, hogy megőrülnék ettől, hogy elkaptad, kibogoztad a szálakat, ott van ez az aljas rohadék, én nem tudnám visszafogni
5: magam. Mi volt
4: maga
5: a motivációja?
7: Neki egy nagyon durván bántalmazó gyerekkora volt, tehát őt konkrétan láncon tartotta az apja kamrában, és verték, és bántalmazták, és gyakorlatilag ezt a hatalmat élvezte. Tehát azt élvezte, hogy neki hatalma van, Istent játszott szó szerint mások felett. Tehát őnek erről szólt ez az egész.
5: És mi lett a büntetése?
7: Hát ez öngyilkosságban közreműködésnek minősül. A pontos végét nem tudom, hogy hány évet kapott, de az biztos, hogy azért ő volt egyébként az első, akit így sikerült elítélni Magyarországon.
4: De ez gyakorlatilag már túlmutat egy kicsit a feladatodon, tehát itt te már nyomozó is voltál akkor, nem?
7: Ahogy kezdtem, hogy én korábban nyomozóként dolgoztam, és utána lettem bűnügyi helyszínelő, tehát ez még így a nyomozói.
5: De akkor ez egy precedens értékű ügy volt, nem? Tehát akkor gondolom már kellett verned egy csomó új dolgot így a bírókon, meg hogy akkor ennek pontosan mi a tétje, mi a súlya?
7: A bűncselekmény létezett, csak ilyenben még ilyen szintű bizonyítékokat nem nagyon sikerült összerakni, hogy valakit ilyen miatt elítéljenek, mert ugye ennek vannak feltételei, tehát hogy kvázi tevőleg részt kell vennie valamilyen formában ebben az öngyilkosságban ahhoz, hogy őt elítélhessék.
4: Nagyon fontos kérdés érkezett, azt kérdezném a helyszínelő hölgytől, hogy az új lenyomat port mivel lehet leszedni az üvegről, mert eddig semmivel se sikerült.
7: Valahol valaki.
4: Igen, valahol van valami eset.
7: Ha beszóltál a helyszínelőknek, akkor valószínűleg azt a tanácsot adták, hogy jó vizes ruhával törölgessed, mert az garantált, hogy örök élet meg két napra beissza az adott felület. Úgyhogy azt szoktuk mondani, hogy száraz ruhával szépen át kell törölgetni először, tehát leszedni úgymond a nagyját, és akkor utána pedig bármilyen gyakorlatilag ilyen ablakmosóval, vagy bármilyen folyadékkal egyébként szépen le lehet törölni. Csak először szárazzal, jó? Tehát ez a lényeg.
6: Vannak bizarr sztorik, tehát olyanok, amikre úgy ott álltatok, és így nem hittétek el, hogy ez megtörtént.
7: Hát elég sok ilyen volt, ugye a könyv is ezért született, mert ezeknek a jó részét egyébként be akartam mutatni. Az egyik ilyen történet, amit szerintem például nagyon nehéz lehetett ebben a szituációban ennek a személynek, aki érintett volt, hogy ő konkrétan arra kelt fel reggel, hogy egy elvágott torkú ember fekszik a nappali a közepén. És hát ezt úgy nehéz kimagyarázni utána.
5: Elnyesték
7: a nyakát, igen. Tehát ezt nehéz egy kicsit kimagyarázni, de alapvetően itt például az történt, hogy betörés közben meghalt a betörő, és konkrétan beleesett egy ilyen üveg dekorációba, és ez okozta végül a halálát, de hát azért ezt így el lehet képzelni, hogy reggel így fölkelsz, hiszen levész a kis kávédot megcsinálod, és így ez a látmány fogad, és na ezt magyaráznak, hogy neked ehhez nincs között.
5: Kati, mondtam neked, hogy pakolja este. Ugye, azt akar akartam kérdezni, hogy amúgy ez tényleg így van, hogy az ember alszik éjszaka, akkor nem kell fel arra, hogy valaki összetörik valamit a szobába, tehát kint, tehát hogy tudnak annyira mélyen aludni emberek, hogy nem hallják, hogy bejöttek a házba.
7: Hát ugye eleve ő ott követte el a hibát, hogy a teraszajtót így nyitva hagyta szellőztetés céljából, tehát az utcazaj valamennyire bejött, illetve hát ugye azért manapság már tudnak olyan jó szigetelésű házakat építeni, hogy gyakorlatilag a felső emeleten ő nem hallott ebből az egészből semmit.
4: És ilyenkor automatikusan ő a gyanúsított? Tehát aludt bent, és tényleg elmondja, hogy de én itt aludtam, és itt volt a reggelre az elvágott torkú csávó a konyhámban, higgyék el, hogy nem én voltam.
5: Én nem szólnék senkinek, eltakarítani, aztán utána majd megoldják, hogy
7: a klórmézású
4: lakásság. Hiányzik.
5: Így van.
7: Igen, tehát ez egy érdekes helyzet. Nyilván itt a körülményekből abszolút meg lehet ezt állapítani, hiszen ugye én azt mondtam mindig, hogy a magyar rendszer szerintem nagyon jól működik abban a tekintetben, hogy egy több szűrős rendszerről van szó. Tehát ugye van egy helyszíni szemle, ami mondjuk úgy, hogy az első szűrő, a helyszínelőknek nincs röntgen szeme, tehát hogy lehet nyilván olyan belső sérülés, vagy természetes halálok, ami nem látszódik úgymond az emberem, de alapvetően ugye a helyszíni körülményeket megvizsgálják. Utána jön a nyomozás, és ezzel párhuzamosan ugye a boncolás, és ez még plusz két olyan további szűrő, hogyha esetleg a helyszínen valamit nem sikerült feltárni, mert nem látható, mert nyilván nem lehet belelátni az emberekbe, akkor ezt a későbbiek során még fel lehetett tárni, és hát itt is utána sikerült megállapítani, hogy valójában ő előbb meghalt, tehát egy természetes halálok volt, és utólag keletkeztek a sérülések, tehát nem történhetett ott semmilyen bűncselekmény.
4: De addig a csávó gyanúsított, aki bejelentette az ügyet.
7: Alapvetően a bejelentő nem gyanúsított, nem lép elő gyanúsított státuszba, de nyilván egy alapos kihallgatásnak azért alá kell vetni, hogy tisztázni kell ezeket a körülményeket.
6: Volt egy olyan sztorid, ahol az egyik rokon együtt élt a halott apjával évtizedeken keresztül.
7: Igen, és ez nem is csak egy ilyen ügy volt, csak hát egyről akartam írni a könyvben, de több ilyen esettel is találkoztam. Tehát az, hogy többször ez előfordul, hogy valaki meghal, és hát úgy van vele a rokon hozzátartozó, hogy hát jól jön az a kis nyugdíj, vagy esetleg neki nincs saját bevétele.
5: Jó helyen van egy.
7: Igen.
4: Befizettünk utána és, mindent.
7: És hát itt az illetőnél hát nyilván azért volt egy kis szellemi visszamaradottság, de hogy ő gyakorlatilag úgy nem is fogta fel, hogy meghalt, meg hát mondta, hogy neki egész életében csak ő volt ez a hozzátartozója, és ezért mindenképpen vele akart együtt maradni, és valóban egy ágyba aludt vele, ott feküdt mellette folyamatosan.
5: De ez miért van? Mondd nekem, ezt most mondd nekem, hogy miért van az, hogy én gyerekem egy rossz kilincset meg fog elkap valamit tőle. Valaki hullával alszik egy ágyba.
4: Egy évtizeden
5: keresztül. Hogy, és semmi baj nem lesz. Ez, mi múlik ez pontosan? Hogy mi...
7: Hát ez pont ezen, hogyha belegondolsz, akkor a nevezzük úgy, hogy a szegmensekben élők általában ritkábban betegednek meg. Miért? Mert gyerekkoruktól kezdve, vagy akár ugye egy adott időszakban minél több fertőzéssel találkozol, egyébként annál ellenállóbb lesz pont ugye egy szinten az immunrendszered.
5: Ne takaríts ennyit. Hát előtte nagymamámmal aludtam együtt 40 évig, mert ő volt halott, de most, hogy mi
7: a? Tehát a túlzott fertőtlenítés egyébként ilyen szempontból nem mindig jó, mert ugye akkor gyakorlatilag...
5: De most egy hulla az nem halálos ítélet egy házban, tehát azt mondod nekem, hogy aki egy hullát tart a szobában, hogy az nem egy
4: húzható.
7: Szemmel láthatólag igen, mert mit mondtam, több ilyen eset is előfordult.
5: De ez azért van, mert a páratartalom miatt, mint a mumifikálódik inkább, mint hogy lebomlana, vagy mi történt?
4: Na jó, hát de az első 3 hét, miután már mumifikálódott, akkor oké. Na de addig.
5: De figyelj, de nem folynak ki belőle testnedvek.
7: De, abszolút. Csak hát ugye ágyneművel szépen be volt takarva, és akkor ott az felszívta.
6: Hogy ne fázzon.
7: Igen, hát van ennek egy jellegzetes bukéja egyéb

0: voltak. Ugye egy panel 33 méter magas, ezt szerintem 100 évesen is fogom tudni a méreteket, és ugye 33 méter magasról, amikor valaki ugye azért földet ér, az egyből az egy brutális sérüléseket tud okozni, tehát szerintem az, amire azt mondom, hogy tehát ha valaki engem valaha így talál meg, akkor engem eltettek lábalól, mert soha nem ugranék le, tehát hogy biztos, hogy nem, mert annyira iszonyatosan nagyon csúnya szerintem ez a halál. Meg ugye az, hogy ebbe belevonnak sok mindenki mást is. Tehát ugyanúgy, mint aki vonat elé lép. Hát ezért ott gyerekek vannak, ott emberek vannak, civilek vannak, stb. Én ezekre gondolom azt, hogy egyébként egyrészt ez egyfajta, hát most hogy is mondjam, hogy felelőtlenség az elkövető részéről, és aki mondjuk öngyilkosságot követel, hogy azért ilyen szinten belevon másokat. Másik szinten meg hát nyilván ez maga látvány is azért nagyon-nagyon csúnya tud lenni.
1: Itt kint a teraszon voltunk a hírek alatt, ahogy szépen elnéztél arra keletre, és azt mondtad, hogy abban a házban is helyszíneltünk.
0: Igen, Budapestet én így ismerem, hogy gyakorlatilag ilyen térkép van a fejemben, hogy ott is volt cím, ott is volt helyszín, ott ez volt, ott az volt. Nagyon sok helyen jártam, igen.
2: Kérdezted egy ilyen spirituálisat amúgy, hogy például te így érzed, hogyha ha bemész egy szobába, vagy van annak egy ilyen energiája, vagy egy ilyen hangulata, hogyha mondjuk így gyilkosság történt, tudod, hogy így van valami plusz, amit tudod, hogy nem tudom, hogy ez mondjuk egy ilyen érzék, ami kialakul az emberbe, de hogy fogékony vagy ez ilyesmire, hogy...
0: Én abszolút, és amikor ugye helyszínelőként is dolgoztam, akkor én mindig megpróbáltam, most úgy hülye hangzik, de így kapcsolódni az adott ügyhöz, és nagyon sok olyan megmagyarázhatatlan dolog történt, ilyen esetek kapcsán, ugye többről írok a könyvemben is, amit én elfogadom, ha valaki azt mondja, hogy nekem átlagon felüli megfigyelő képességem van, és azért tudtam ezeket a válaszokat, de nagyon sokszor volt olyan, hogy ez a mondjuk leültem a boltos mellé az ágyra, és megkérdeztem, hogy mit csináltál konkrétan, tehát hogy elkezdtem beszélni hozzá, és egyszer csak így felpattantam, elindultam, és két háztömbbel odébb belemásztam a kukába, és kivettem belőle egy zsákot, és ott volt benne az a bizonyíték, ami az ügyhöz tartozott. És nem tudom megmondani, hogy miért, vagy hogy. Én azt gondolom, ez nyilván hitrendszer kérdése, mindenki úgy gondolja, ahogy szeretné, de nyilván energiája szerintem van egyébként a halálnak is ugyanúgy.
2: S van olyan, hogy mondjuk hetekkel, hónapokkal utána, egy ügy után még valami kísért téged ezzel kapcsolatban? Tehát, hogy így jön veled, ez az egész nem tud letenni egyből?
0: Olyan furcsa dolgok történtek, hogy amikor ilyen nagyon erőszakos címen voltunk, tehát ami tényleg ilyen indokolatlanul brutális erőszakos cím, akkor olyannal azért találkoztam, amikor így fura dolgok voltak, tehát ez a klasszikus értelemben vett, hogy ülsz és mozog a függöny, meg a szénsavmentes ásvány víz tetején lerobban és elárasztja a szobát, tehát hogy voltak olyan dolgok, amikre azt mondom, hogy hát most vagy véletlen, vagy nem, de időnként azért előfordultak ilyen dolgok. Én ezt, mint mondtam, mivel az egész halál témát én nagyon természetesen tudom kezelni, és abszolút nem félek ezektől a dolgoktól, ezért ezeknek én úgy olyan igazi különös jelentőséget nem tulajdonítottam, hanem igazából elfogadtam, hogy akár lehetettől is.
1: Erre a házra ugorjunk már vissza, mert ott egy érdekes...
0: Ne ugorjunk vissza.
1: Már úgy, hogy ne menjünk vissza, vagy le meg főleg nem, hanem hogy egy érdekes sztorit meséltél el kint.
0: Igen, itt a környéken esett meg, az az ügy, egy idős ember meghalt, és hát van az a helyszínelő mondás, hogy amely kutya a tenyeredből eszik, az a lábadból is fog, és sajnos egy ilyen eset történt, hogy
2: bodri,
0: ez okkal van ez a helyszínelő mondás, és hát igen, ott például a kutya, a szegénykém ugye közel megette az elhunytat, ilyen ügyekkel is egyébként nagyon sokszor találkoztam.
2: Ilyenkor a kutya automatikusan örökös lesz?
0: Ilyenkor egyébként, ha már itt tartunk, beszéljünk erről, egyrészt nekem ezért nincs kutyám, kettő pedig, ugye, amikor volt is, akkor én halálra ejtettem, tehát én kiraktam,
3: hogy
0: engem biztos nem veszel meg, ne nézekessé. És alapvetően ugye ilyenkor az a legérdekesebb szerintem, hogyha egy ilyen eset történik, akkor utána a kutyát, bár ilyen megfigyelésre elviszi az állatorvos, tehát bekerül egy megfigyelésre, viszont utána a hozzátartozóhoz szeretné, akkor elviheti ezt a kutyát. És nekem az annyira furcsa dolog, és hát nyilván a kutya nem tehet róla, hát, hogy ösztönlényt tette, úgymond azt, ami az ösztöneinek megfelelő
2: volt. Hát az esetre az első követ, aki nem enné meg.
4: A nagypapa velünk él tovább.
0: Igen, de hogy azért ebbe gondoljunk bele.
1: És elviszik a kutyákat általában?
0: Simán. És amikor így azt látod, hogy viszi a hozzátartozó, és a kutya így nyalogatja, és én így, nézel utána. Ez azért nekem legalábbis ezek voltak azok a pillanatok, amikor úgy elgondolkodtam, hogy mentem volna inkább műkörmösnek. Igen.
1: Most ne legyen kétséget, hogy a mi macskáink egy pillanatra gondolkoznánk, ha ott feküdnénk halottan.
2: Én ezt meg kell vigyem, Mancit, meg kell vigyem. Manci, ő nem. Azt az alutasokosat se eszi meg, ami éppen nem a szezonális. Tehát, hogy szerintem, hogy ott ülne fel, ezt a zsírosat én? Én biztos. Én nem.
0: Igen, egyébként a macskákban is ugye benne van abszolút.
1: Eszter, köszönjük szépen, hogy jöttél hozzánk. Törteli Eszter bűnügyi helyszínelő, a Szemtől Szemben a Halállal című könyvszerzője. És akkor egy

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Guess you moved on really easily.
1: Villány legfrissebb hírei a Rádió Egyen.
2: Nemzetiségi napot tartanak jövő héten Szentlőrincen. Több órás napsütés várható ma. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Nemzetiségi napot tartanak június 13-án Szentlőrincen. A város közösségi oldalán közzétett hír szerint jövő szombaton délután 2 és 6 óra között várják az érdeklődőket a helyi művelődési központ udvarán a szabadtéri színpadnál, ahol népzenei és hagyományőrző műsorok mellett néptánc bemutató, kórusok és zenekarok fellépése várja a látogatókat. A rendezvényen a roma, a német és a horvát közösségek mutatják be hagyományaikat, zenéjüket és gasztronómiájukat. Ételkóstolót is tartanak az eseményen. A részletekről Szentlőrinc közösségi oldalán lehet tájékozódni. Sikeres pályázatról adott hírt Mohács önkormányzata. A város 1,4 milliárd forint vissza nem térítendő támogatásban részesült. A forrást a Dunapart turisztikai fejlesztésére lehet felhasználni. A beruházás részeként új pontonok épülnek a Sokacrév alatti partszakaszon, ahol mintegy 200 csónak kikötésére lesz lehetőség. Emellett új kajakokat és kenukat is beszereznek. A fejlesztés 2028. szeptemberére fejeződik be. Rajzpályázatot hirdetett a Mohácsi Polgárok olvasóköre óvodások és általános iskolások számára. A kiírás címe a Búza útja. Az a cél, hogy a gyerekek minél jobban megismerjék az aratás hagyományait. Az alkotásokat szabadon választott technikával A4-es méretben kell elkészíteni. A készműveket személyesen lehet leadni a Mohácsi Túrinformban a Selyemgyár kulturális negyedben június 30-áig. A díjátadót július 11-én tartják, az idei Mohácsi Aratónapon. A magyar közút jelzései szerint az M6-os autópályán a határ felé haladó oldalon a Szebényi pihenőhely után üzemeltetési feladatokat végeznek. A munkák miatt a helyszínen csak egy sáv járható. Kátyúznak a 6-os úton Szigetvár határában. A helyszínen félpályás útzár lassítja a forgalmat. Úttartozékokat cserélnek és útkarbantartási munkákat végeznek a Bój-Villány-Siklósi összekötő úton. A közlekedők a helyszínen útszűkületre számíthatnak. A Hungaromet előrejelzései szerint a napos időszakok mellett többfelé megnövekedhet napközben a gomoly felhőzet, jelentős csapadék nem várható, de futózáporok kialakulhatnak. A szél általában mérsékelt marad. A hőmérséklet napközben ma sem emelkedik 25 fok fölé.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: igazi mai sláger megy.
1: Na gyerekek, hallottátok, hogy mire készül itt a női futógálán az Aldi csajok? Kíváncsiak a véleményetekre. Női piszuárokat raknak a WC-k mellé. Gyerekek, mi a különbség? Segítsetek megérteni. 3 percről 30 másodpercre csökken a WC használatnak ideje. A futó versenyeken bevezetik a női piszuárt.
2: Na várjál.
1: Na álljuk meg egy pillanatra.
2: A maga a piszoár az ugye a férfi pisilésnek egy ilyen szentélye, de hogy például a Sziget Fesztiválon volt már olyan, aminek nincs ajtaja.
1: Nincs ajtaja, csak beállsz oda, és igen, a fejed kilátszik, meg a lábad.
2: És a nőknél is ilyen lesz, hogy nem lesz ajtó?
1: Mi az, hogy női piszoár? Én ezt nem tudom értelmezni.
3: Én most megtekintettem ezt, és értelmezhetetlen számomra, és a lényeg az, hogy beálltok egy dézsába, ami rózsaszín, csak hogy tudják, hogy lány vagy.
1: Igen.
3: Bemész a rózsaszín dézsába, ami honnan a gér. Nagyjából, inkább a köldököt felett. És utána lehúzod magadra ugye a bugyelárist, meg a gatyát, és felé hajolsz egy közepes méretű tupperware edénynek, ami olyan formájú, mint hogyha egy betét lenne.
1: Ja, értem, tehát hogy nem kell bemenned becsukni az ajtót, magadra zsugni, levetkőzni, hanem te beleülsz egy ilyen hordóba, a fejed kint van.
2: De tehát... van, ez ajtó. Tehát, hogy érted,
3: csak bemész, ez nem az öltöző a strandokon, tudod, hogy...
2: Csak egy ilyen félkör?
1: Egy ilyen félkörben elveszel egy ilyen folyosóba, igen. És ráülsz a piszoára, kilátszik a fejed, pisilsz egyet, és futsz tovább.
3: Nem tudom ezt elképzelni, teljesen őszinte leszek. Az, hogy ki van a fejed, tehát emberekkel szemkontaktust létesít, ott van a rengeteg tömeg, te meg ott vagy lehúzod gatyával. És a tény, hogy le van húzva a gatyád, és mindenki tudja, és néztek egymás szemébe, az olyan, mintha egy kutya lennél.
1: Én nem tudom, én eleve nem tudok úgy pisilni, hogy de nem azért, mert hogy most az ember ismert, hanem hogy annak van egy, én szeretek bemenni az ajtón. Mm-hmm. És ott, tehát a piszuárhoz, ha sokan vannak, tök jó belépni egy ajtón. De egy futóversenyen, hogy felgugoljál egy ilyen, és 3 másik nővel összenézve közben ott brunzoljál egyet, ez így ebben
3: elmondom, hogy miért nem racionális az elképzelés. Egyrészt, hogy egy kicsi az a rész, mert egy nő úgy meg pisilni, hogy közben az összes portékáját magához szorítja. Tehát ugye
2: ez futóverseny, itt nincs portékád.
3: Gondolod, hogy a ruhád, amit így felhajtasz, azokat nem kell fogni, hogy ne pisild össze? Hát látod, hogy nem guggoltál mi.
1: Lettolod a nadrágot.
2: Egy póló van rajtad, meg egy futónadrág, meg egy bugi.
3: De ezek például ott azok a pulóverekben voltak.
1: Te miben futsz esküvői ruhába?
3: Igen.
2: A fehér ruhájában, amiről az előbb beszélt.
1: Síruhában vagy
3: nem,
1: ezek?
3: Nem, de ezek fesztiválokra lettek kitálva, nem? Ez egy fesztivál, rendez. Na, és ott meg ugye az van, hogy ott van a kis retikülöd, ott van a mindened. És
1: a futóversenyen akarják. De egyébként, ha nézed más köztéri vécéket, egyébként baromi jó megoldások vannak, hogy ezeket hogy csinálják. Tehát itt tényleg nincs mindenhol ez a toj-toj, hogy bemész ajtó, hanem ilyen álló piszuárok, kilóg a fejed, belépsz, kijössz ajtó nélkül, kicsit labirintus rendszerben bemész, pisilsz egyet. Szerintem, akik futnak itt a praktikum oltárán, feláldozzák a pisilés. Ez nem egy kényelmi dolog.
3: De nézd, csak be lehet látni.
1: Igen, belátsz konkrétan, nyitva van a teteje, persze.
3: De oldalról is belátsz, nézd, ott van, ott a Google a nő, látom a combját, és tehát ez nem jó így. Ez nem lett jól kitalálva.
2: De ez egy futóverseny, itt ők nem gondolkoznak, hogy tudod miért? Az időre hajtanak.
3: Senki ne lássa a pisilámat pisilés közben. És nagyon fontos dolog. A másik pedig az, hogy szerintem ez szerintem ennyi, hogy picivel nagyobbnak kellett volna lennie, hogy nagyobb legyen az ív, hogy jobban eltakarjon.
1: És ha jobban eltakar, akkor nem zavar, hogy kim van a fejed.
3: Hát, attól függ, ha most azt kell eldönteni, hogy összepisílem magam, vagy sem, annál jobb. Nem az ötlet rossz, hanem a tervezési problémával van bajom. Tehát, hogy
2: Magasítsák meg.
3: Amúgy meg igen, az, hogy nézd meg ott, és kukucskál befele a nő. Nézi a másikat.
1: Hát nem, hát mert lehet, hogy csak a társa fut, hát nem kukucskál.
3: Befejezted már.
2: Keresi a helyet, mert neki is kell pisilni.
3: Én az igazság, hogy nagyon megnézni magát ezt a kultúrát, hogy ilyen némán csendben vagytok egymás, mert a sok fős piszoárban, az egy tömegpiszoár, ugye?
2: Igen. Ha ismeretlenekkel vagy, akkor nem kezdesz el beszélgetni, kivéve ha vegetáriánus
3: vagy. De mi az
2: vagy.
3: Etikett, hogy belépsz, és akkor azt mondod, hogy jó napot, kedves kollégák, középsugaras pisiléskel.
2: Nem vagyunk hülyék.
3: De nem.
1: Nem oda lépsz, csöndben konstatálsz, igen.
3: Például van ez a nagyon agresszív pisilés, az engem érdekel, hogy tudod, amikor így valakit nagyon erősen pisil,
1: ilyen
3: nagyon csobogós, az nem azért van, hogy megdicsérjék a többiek?
2: Ja, direkt visz magával a vizet egy flakonból.
3: Nem, közben. Hanem hogy nagyon sokáig tartok, és utána egy ilyen 4 bár nyomással elhagyja a testét, tudod, ilyen igazi ló.
2: És akkor büszkén körben nézel, hogy
3: ez én voltam. És akkor nem szoktok ilyenkor csettingetni, legalább egy kézzel, tudod, ilyen tapsolásáját, hogy nem, semmi?
1: Nem, semmi. Nem, ez túl misztifikált, ilyen nagyon gyorsan csinálod. Túl vagy rajta, és jössz is ki.
3: Akkor ez egy ilyen cowboy szituáció?
1: Ha vannak feliratok, azokat olvasod, képeket nézegetsz, és
2: ha haverral mész, akkor dumálsz.
1: Akkor dumálsz, igen. Akkor beszélgetés van. Ti tudjátok, hogy nektek mi a Bluetooth meg a Wi-Fi nevetek, gyerekek? Ti nektek ez megvan?
2: Van ilyenünk?
1: Hát tudod, hogy el tudod nevezni a Bluetooth nevedet, meg a Wi-Fi kapcsolatodat, hogy ne H2 nem tudom mi legyen, hanem annak tudsz nevet adni.
3: Én tudom az enyémet.
1: Magának a hálózatnak otthon. Azért kérdezem, mert hogyha te tudod igen, a nevét?
3: Ez úgy alakult ki, hogy a férjemmel egy veszekedés után beállította az enyémet, és azóta az úgy maradt. Én azt mondom, hogy az én telefonomnak a neve... Nem, ez nem a te házasságot, felírt az enyém.
2: Sok veszekedés után gondoltam.
3: Nem mi máshogy bántjuk egymást, nem így. Igen, nekem azt írja, hogy a tudás legjava. Nem ez a Wi-Fi, ez a telefonom, hogyha csatlakozik bármihez, akkor ugye nem a nevet látják, hanem az, hogy a tudás legjava.
1: Ja, a tudás legjava, igen.
3: Ezzel Péter arra akart célozni, hogy némileg okoskodásra.
1: Akkor az vagyok. A Bluetooth-odnak a neve, mert ugye
3: a telefonodnak.
1: Ja, a telefonodnak. Aha, tehát ha én megtalálok téged telefonon keresztül, akkor a
3: tudás... Erdopolni akarsz nekem, akkor nem a nevet látod, hanem azt, hogy a tudás.
1: Aha, legyen. Én nem vittem túlzásba, nekem az a nevem, hogy iPhone, most megnéztem. Wow. Tehát azért az nincs nagyon kitalálva. De csak azért mondom, mert egy kényszerleszállás hajtott végig a United Airlines gépe, mert valaki a Bluetooth hangszórójának vicces nevet adott. Na, ezt magyarázzátok meg nekem, ezt a hírt.
3: Mennyire vicces?
1: Mondjuk elnevezte Bombának. Vagy azt mondta, hogy nem tudom, az én nevem a Allah Akbar, vagy az, hogy terrorista vagyok. Hogy mit tudom, hogy tök minden kinézi a Bluetooth nevedet.
2: Igen, ki akadt rá erre?
1: Hogy akadnak rá United Airlines, amikor te felszállsz, akkor a te telefonod mihez csatlakozik? Ha van Wi-Fi a fedélzeten, ahhoz te tudsz csatlakozni. Ő a Bluetooth hangszorójának adott valami vicces nevet, és ezt kiszúrták, és azt mondja, hogy vissza kellett térnie egy New York-i repülőtérre. Spanyolországba indult, mert hogy biztonsági problémát észlelt a legénység, és azt mondják, hogy a bomba szó volt. Ráadásul, te tényleg terrorista vagy. Tehát valószínűleg nem fogod átnevezni a Bluetooth-odat bombára. Tehát ez annyira terrorveszély, és annyira semmi valódi félelem nincs benne, hogy nem is értem egyébként. Azt mondja, hogy a CNN megszerzett egy videót, amit egy utas rögzített, ezen hallani, hogy a kapitány hangos beszélőn arról tájékoztatja az utasokat, hogy ez egész nagyon nem vicces, és a protokoll szerint komoly figyelmeztetésként kell értelmezni, és a lehető leggyorsabban leszállni. Bemondta ezt a hangos bemondóba, hogy a bomba nevű Bluetooth miatt nekik vissza kell fordulni. Nincs ez kicsit
2: beteg.
1: Azért túl
2: ez
1: biztosítva?
2: Ez beteg.
1: Otthon mi a Wi-Fi nevetek? Elneveztétek valahogy?
2: Plafonon nem megy át a Wi-Fi jel, valamiből nem tudom, miből csinálták. Van a földszint,
3: meg az azbestből,
2: Wi-Fi, meg a emelet Wi-Fi.
1: Komoly vasbetonból építkeztetek.
2: Igen, de most mit adj neki? Miért neked van?
1: Nincs, én nagyon sokan elnevezik.
2: Balázsék a... Wi-Fi-e? Hát nincs, hülyeség. Mi
3: nem, is? Nekünk a dögös kancák XX-el.
1: Tedd oda, hova nem való. 1-2-3.
2: Zsűlnek biztos, hogy van.
1: Zsűl, úgy képzelem, hogy az összes Wi-Fi-nek van neve, az összes Bluetooth-ának van neve, ő külön elnevezgeti
3: őket. Jó, csak hagyd kérdezni, csak annyit kérdezni, science fiction?
4: Jules.
2: Jó, a kis fülhallgatódnak van ilyen AirPods-od?
3: Az füles, fules.
1: Az meg fules.
2: Az is Zsül. Jó.
4: Ahogy, de Zsül telefonja.
2: Zsül.
1: Mennyire telefonja. Kell szereted a Wi-Fi-t, hogy nevet adjál neki? Tehát, hogy mi van az emberekben, hogy nevet akarnak
3: elmondom,
1: adni a Wi-Fi-nek?
3: Elmondom, sok szomszéd kell hozzá. Tehát, ahol élsz a kis palotádban, hogy ott nincs rengeteg ember, aki bitorolná ezeket a sávszélességeket, de én, aki társasházban lakom, tudom, hogy megnyitom, és ott van, hogy TPO 04 link 11 stb. És akkor kell valami, hogy tudjad, hogy amikor jön át a haverod, aki ugye egy ingyen élő, és azonnal azt mondja neked, hogy ne haragudj, meg de ennyi mobilforgalmat nem tudok generálni.
1: És akkor tudja, hogy melyikre kell fölmenni.
3: Igen, ami a legjobb dolog, ami történt ebben a műfajban, hogy meg tudod osztani egy gomnyomásra most már a Wi-Fi kódodat. Azt még nem tudom, hogy zajlik, mert nem mindig kínálja fel, csak random, de ez nagyon-nagyon tetszik, hogy most nem kell, mondom, 1-0-9 darab ötös.
1: Hát én nagy, ez, nagy LVVLK. Igen, ha megfogod.
3: Dollárjel.
1: Igen.
3: És igen.
1: Az a jelszó megosztása.
3: Igen, az nagyon király az lett. És amúgy én szeretem ezeket az elnevezett wifiket, mert az látszik, hogy van élet a házban.
1: Nálunk az egyik szomszéd wifi-jének a neve a Répagyilkos 2000. Azért az így ebben a formában. Otthoni wifi nevünk CIA Hungary, ez a wifi nevünk. Figyelj, egyébként nagyon sokan adnak neki nevet. Tehát az otthoni wifi-nk az a Tech Kisbusz. A mi wifi-nk a Martin Luther King. Azt a mindenségét neki. Úristen.
2: De van ilyen, ami a szomszédnak szól, ne csapkodd a pince ajtót. Ez a wifi neve. Panelház, wifi név, megraknám a szöszit a hatodikon.
1: Jó, a bombára figyeljetek, az nem szerencsés. Tehát azt a légitársaság valahogy megnézi. Itt arról szól a hír, hogy a stewardessek kérték, hogy mindenki kapcsolja ki a Bluetooth-t, de hogy a bomba nevű felhasználó az nem tette meg, és valahogy így tudták azonosítani, hogy ő folyamatosan bekapcsolva maradt. Én nem tudtam, hogy ezt a légitársaság nézi egyébként.
3: Azt kérdezik, hogy bomba volt, hogy acceleri bomba.
1: Acceleri bomba.
3: Nem mindegy, nem mindegy.
1: Igen. Nálunk a csatlakoz anyádra, ezt a wifi nevet adtuk neki, működik. Free wifi.
3: Jaj, ez nagyon retro. Troja.exe.win. Jaj, de rég hallottam, vagy láttam ezt leírott a jó ég.
1: Ja, ez ugye megijeszt egy kicsit, hogy nehogy rámenjél, mert valami vírus van benne.
3: Igen.
1: Igen?
3: Ez meg a Winamp. Ezt tetszik a legjobban.
1: Van valami különös abban, hogy az emberek elnevezik a wifiüket, nem? Abban van valamilyen, nem is tudom, ilyen egyénieskedés van benne egy kicsit. Egy
3: individualizmus.
1: Nem szeretem.
3: Emberek tudnak önmaguk lenni, és csak elindult valaki.
1: Nem szeretem ezt. Nem szeretem ezt, mikor az emberek elnevezik a wifiüket, igen. A bomba táj nyelven tűzoltót jelent.
3: Felgyújtod a házad, akkor azt tájfelen azt üvölt,
2: hogy bomba.
1: Igen. Azaz.
3: Ez nem lett könnyű neki, nem?
2: És mit üvöltesz, ha bomba van? Tűzoltó.
3: Bum, bum.
0: Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend. De nem állunk meg. Addig is jönnek az igazi mai slágerek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Srácok, engem nem zavar a cash. Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
1: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
0: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Gré energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gré légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
3: Fantasztikus ajánlatokkal kezdődik a vásár a Jysknél. Most 40-70%-os kedvezményt kínálunk számos matracra, akár 50% kedvezményt számos kerti székre és asztalra, és 30-60% kedvezményt számos paplanra és párnára. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban vagy online a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian Sleeping
4: and Living. A Toyota bemutatja 1 év 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon, június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
0: Reklámot hallottak.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy.
0: Rádió
1: az 50.

Wild Cigálától és Jack Somitól, 47. Martin Garrix Jax Told You So. Negyvenhatodik, Alok, Éva.

0: Itt a Rádió Egyen, ez a Top 50, csak igazi mai slágermeccs, például a 43. helyen Lady Gaga, Bruno Mars és a Die With A Smile. Negyvenkettedik lett Topic, Fastboy és a Forget You.
1: Rádió egy Top 50, a 41.
0: A Single Soon, attól a Selena Gomez-től, aki a külföldi bulvár szerint az elmúlt évek legnagyobb átalakulásán ment keresztül. Hát az, hogy a sztárok hajszínt, friszkót váltanak, az már el sem éri szerintem az emberek inger küszöbét annyira mindennapos jelenség, de Selena Gomez most tényleg nagyot húzott, részvörös hajszín, csak mondom, az énekesnő most először látható vörös hajjal, egy pár nappal ezelőtti Insta posztjában szépen meg is nézhető, és a rajongók azt találgatják éppen, hogy

kis funky house dalt rakott össze Olaszországban, egy az egyben nyár feeling, barátunk 29 éves, de már 10 éve játsszák a dalait Európában és Amerikában is a lemezlovasok. A Bambolé ezen a héten a 38.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Teddy Swims követi, a Lose Control, a 35.
1: Rádió egy top 50, a 34.
0: A Hug Yourself egy tehetséges német énekesráctól, Kamráttól, aki egyrészt imádja Magyarországot, ezt sokszor elmondta már nekünk az interjúkban. Ráadásul azt is érdemes róla tudni, hogy nem csupán énekes, dalszerző és producer is. Gitáron, zongorán, dobon játszik, nagyon sok dalát maga írja és készíti is el. Ez az egyik kedvence a jelenben. Kamrát következik és a Hug Yourself, ami a 34.

0: Változás után 31. lett Purple Disco Machine, How's This és a Beat of Your Heart.
1: Rádió egy top 50, a 30.
0: Az Opel Light, Taylor Swift következik, az pedig nem tudom, hogy mindenki tudja, mi az a születési kő, vagy születéskő. Egy olyan drága kő vagy ásvány, ami az év egyes hónapjaihoz, a csillagjegyekhez, vagy a numerológiai születési számokhoz kapcsolódik. A hagyomány szerint ezek a kövek szerencsét hoznak, védelmet nyújtanak, támogatják a viselőjüket. Na hát mondok egy példát, Taylor Swift párja, Travis Kelce, október 5-én született, tehát az ő születésköve az Opál. Ennek az új Taylor Swift dalnak a címe Opal Light. És nem egy véletlenről van szó természetesen, mert valóban az ő kettejük kapcsolatáról szól ez a dal. És Taylor Swift a 30.

rádió egyen, a Top 50 szól, csak igazi mai sláger megy. Joel Corey dalát a 29. helyen hallgattuk meg nemrég, ez volt a Be Alright, 28. lett Rehab, Ina és a Rock My Body. Imént szólt Laro-tól a Lottery a 27. helyen Jennifer Lopez-zel és David Guetta-val folytatom. Következik az a dal, ami a DJ producer Guetta szerint direkt olyan, hogy a közönség úgy érezze, mintha a 2010-es évekbe csöppentek volna vissza. Akkor volt ugye az EDM aranykora, és hát gyakorlatilag Guetta állt minden rádiós popdance sláger mögött. Kevesen tudják, hogy ez a két sztár már akkor 2011-ben dolgozott egy dalon, soha nem jelent meg valamiért. Úgyhogy ebben a zenében az akkori elfelejtett kollaboráció szó szerint este töltött. Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight, 26.

0: Me Tonight 25. Metszászári Hugel Sonic, és ez itt Feel So Good. A rádió egyen csak igazi mai sláger megy, a következő zenei órában is, és már a legszebb helyezések érkeznek. 24. lett a Shaws, Felix Jan és a Walk With Me, ezzel indítok mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Srácok, engem nem zavar a cash?
3: Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
4: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel 3 focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
2: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100.000 forintot a Vegas.hu felajánlásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
6: Rita Ora a legnagyobb slágereivel érkezik ezen a nyáron a Budapest Parkba, hogy koncertjével felpesdítse a pesti éjszakát július 29-én. Legyél ott te is az énekesnő első önálló showján. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
7: Végre itt a nyár! Élvezd ki a Jusszkel, és frissítsd fel izgalmas bútor és kiegészítőink széles választékával a kertedet, teraszodat, erkélyedet vagy más olyan szabad teret, ahol a legjobban élvezed a nyarat. Jussz, Scandinavian Sleeping and Living.
8: J-A-E-C-O-O. Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
9: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az ananász darabja csak 649 forint, az 500 g-os eper csomagja pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
4: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
10: Kárászi Gasztro ünnep a Léüzemben június 13-án szombaton. Ott lesz a 40 plusz zenekar, a Bohemian Brass Band, Dr. BRS és a Very Take Retro Band. Kárászi Gasztro ünnep június 13 szombat, Kárász, Kültelek 2 a Léüzemben. Oscar díjas filmesek és alkotásaik, elgondolkodtató és szórakoztató színházi előadások, opera és táncbemutatók, ingyenes koncertek és beszélgetések várják a Pont Pécs Fesztiválra érkezőket. Érdemes a programokról a www.pontpecs.hu oldalon tájékozódni. Jegyek elővételben online, illetve a Kodály Központ és Zsolnai negyed jegypénztáraiban kaphatók, na meg persze az előadások előtt a program helyszíneken is várhatók. Pont Pécs Nemzetközi Művészeti Fesztivál június 11 és 14 között. Malek Miklós közreműködésével Cut & Club Singers Hofi 90 koncert Pécsen a Kodály Központban június 17-én. Részletek hofi90.hu. Ismét éjszakai fürdővel készül a Harkány fürdő. Ha egy különleges szombati bulira vágysz, irány a Harkányi Gyógy és Strandfürdő, hiszen a Lepke színpadon június 20-án DJ Duli és DJ Bara mellett Pifu játssza a legfelkapottabb slágereket. A Lepke színpad programjai szombaton este 8 órakor kezdődnek. Részletek a Harkány fürdő Facebook oldalán. A Pécsi Harmadik Színház nyáron még különlegesebb előadással várja a nézőket. Orfűre költöznek, hiszen ott a lovaspályán több rockopera és lovas előadás kerül színpadra. Július 4-én a Csodaszarvas a honfoglalás előtti időkbe kalauzolja el a nézőit. Július 9-én pedig a Nemzetébresztő a legnagyobb magyar egy szenvedélyes, megrendítő és mai történetet mutat be. Széchenyi Istvánnal a főszerepben. Majd augusztusban a Szigetvári Várban lesz látható a Zrínyi 1566. A darabokat írta és rendezte Moravec Levente. További információk, részletek a Pécsi Harmadik Színház honlapján.
4: Ez volt a Rádió egy napi ajánló. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió egyet. Köszönjük!
11: Köszönjük!
4: Rádió egy.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió egyet?
4: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul a slágerlista. Ez a Rádió 1 Top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy.
1: Rádió 1!
0: A 24.

számlálás. Rádió egy top 50. A legjobb igazi mai slágerek egy helyen, a Rádió egyen. Minden hétvégén. Rádió egy top 50. A 23.

Itt a Rádió 1. Ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy. Szuper hétvégét Gyerke Attila a stúdióban. A slágerlista legszebb helyezései érkeznek. A 22. helyen például Ray és a Where is my husband. Ray mögött egy nagyon érdekes karrier áll. 2014-et írtunk, amikor 17 évesen csupán 4 albumos szerződést írt alá egy kiadónál. Akkor figyeltek fel rá, amikor kiadta élete első EP-jét, de 2014 és 2021 között egy albuma sem jelenhetett meg, mert a kiadó úgy döntött. Ő viszont dolgozott, írt dalokat Beyoncé-nak, Charlie XCX-nek, vokálozott David Guetta-nak, Jack Jones-nak, Joe Corey-nak, Regard-nak, Jonas Blue-nak, Martin Solveig-nek, sorra jöttek ki a dance dalai, a kiadója nem támogatta, hogy a saját neve alatt albumot hozzon ki. Drogokhoz, alkoholhoz menekült emiatt, aztán 2021-ben megnyomta a nagy vörös gombot, megrázta magát, helyre tette a magánéletét, elhagyta a kiadóját, és 2023-ra 9 hosszú-hosszú év után megjelentette élete első albumát, amit aztán szanaszét díjaztak. Idén érkezett a második korong, és erről az év egyik legkedveltebb dala lett a streamingen, a Where is my husband? Ez a 22.

ez a Rádió 1, ez a Top 50, hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Teddy Swims és a The Door a 21. helyen szólt nemrég, David Guettától a OneRepublic-tól az I Don't Wanna Wait a 20. A 19. lett a Fastboy és a Good Life.

0: Butterfly ez a 18. helyen. Na folytassuk Joel Corey-val és a Galantis-szal. A mai napig nagyon büszke arra Joel Corey, hogy anno egy dalával rekordot dönthetett a Shazamon. A Sorry című dala egy nap alatt körülbelül 41 ezer keresést ért el. Ez kiugró rekordnak számított akkoriban a Shazamon. 2019-ről beszélünk, ugye? Tetszett az embereknek a zene, és mindenki arra volt kíváncsi, hogy ki készítette. Na hát most nem kell shazamozni, mert mondok én mindent. Joel Corey, Galantis, Stay a Little Longer. Ezen a héten a 17.
1: Hi, I'm Joel Corey and you're listening to Radio 1.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: I am Calvin Harris.

0: műsor szemtermék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy. Rádió egy top 50. A 13.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Itt a Rádió 1-en, ez a Top 50. A Top 10-ben járunk már, ugye, és ami most következik, a New Religion. B.B. Rexha és a Faith lesz a folytatásban. Az egyik legelső dalával B.B. Rexha Amerikában még a country listát is vezette, úgyhogy a dance, valamint a pop listák mellett, vagy előtt egy ilyen elismerést is begyűjthetett az énekesnő, dalszerzőként pedig rengeteg-rengeteg sztárnak készített dalt. B.B. Rexha, akitől már hetedik a nagy favoritunk, a Faith lesz a közös New Religion.

Nyolcadik Accent, Sera, Misha Miller és Don't Leave. BB Rexha és a Faithless, New Religion, a hetedik. Siri remixében Ed Sheeran kamerája, a hatodik. Ötödik lett Loi és a Get Lucky. Lecsúszott a dobogóról Purple Disco Machine és a Hurts, valamint a

0: Rádió egy top 50. Az első.
1: A Sugar Daddy. Elvehetetlen tőle az első hely. A nyár slágere Tóth Abigaillel és Accenttel még mindig ezen a pozíción, úgyhogy meg is hallgatjuk. A teljes top 50 átböngészhető a weboldalunkon a radio1.hu-n, friss lista pedig pont egy hét múlva itt a Rádió 1-en. Hölgyeim és uraim, első Accent!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
0: Rita Ora a legnagyobb slágereivel érkezik ezen a nyáron a Budapest Parkba, hogy koncertjével felpesdítse a pesti éjszakát július 29-én. Legyél ott te is az énekesnő első önálló showján. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
2: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
3: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az ananász darabja csak 649 forint, az 500 g-os eper csomagja pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri.
0: Reklámot hallottak.
4: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
5: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz,
6: irány az I Love Peach Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Peach Café, Peach, Széchenyi tér 1.
7: Június 12-én újra mozgás éjszakája Pécsett. Este 6-tól egészen éjfélig sport, zene és közösségi élmények várnak. Próbáld ki többek között a zumbát, a pilateszt, az insanityt, a spinninget, a kardioboxot, az örömtáncot és a szabadidősportokat. Pattanj bringára, vagy fuss velünk az éjszakában. A Lauber Dezső sportcsarnok mellett a műjégpálya, a hullámfürdő és a Misina tetőpont is bekapcsolódik a programba. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Mozgás éjszakája. Június 12. Pécs. Mozdulj ki, kapcsolódj be! Regisztráció mozgáséjszakája.hu.
8: Svájci precizitás minden egyes csészében.
9: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
8: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
9: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
8: Nikon Kft. Komló, Kossuth Lajos utca 3.
0: Reklámot hallottál.
10: 2026. június 6-a déli 12 óra van. Ez a Hírtér Villány, a Rádió 1-en.
4: Hírtér Villány, a pécsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en, Ince Anna Máriától.
10: A katolikus Caritas május utolsó napjaiban a bodajki kegyhelyen ünnepelte országos zarándoklat keretében alapításának 95. újjáalakulásának 35. évfordulóját. A pécsi egyházmegyei katolikus Caritas 100 önkéntessel és munkatárssal vett részt az országos jubileumi zarándoklaton, ezzel az egyik legnagyobb létszámú egyházmegyei küldöttséget alkotva, olvasható az egyházmegye honlapján. Az ország különböző pontjairól érkezett önkéntesek, munkatársak és lelkipásztorok közösen ünnepeltek, imádkoztak és osztották meg egymással tapasztalataikat. A jubileum különleges mozzanata volt az a 35 kilométeres gyalogos zarándoklat, amely Várpalotáról indult, majd Fehérvárcsurgon keresztül érkezett meg Bodajkra. A pécsi egyházmegyei katolikus Caritas összesen 100 önkéntessel és munkatárssal vett részt az országos rendezvényen, ezzel az egyik legnagyobb létszámú egyházmegyei küldöttséget alkotva. A résztvevők számára a találkozó nem csak egy országos ünnep volt, hanem annak megtapasztalása is, hogy a keresztény szeretetszolgálatot végző közösségek országszerte egymásra találnak és erősítik egymást küldetésükben. A zarándok csoport lelkivezetését Horváth Sándor nagydorogi plébános, Kovács József, a pécsi Jézus szíve plébánia káplánja és Milhovics Szebasztián mohácsi káplán látta el. A jubileumi találkozó lehetőséget adott arra, hogy a résztvevők megerősödjenek hivatásukban, közösségeik szolgálatában és abban az elkötelezettségben, amely a mindennapi Caritas munkát élteti. A pécsi egyházmegyei katolikus Caritas jelenleg 39 plébániai Caritas csoportot fog össze Baranya és Tolna vármegye területén. A szervezet munkáját 667 önkéntes is segíti, akik családok, idősek, betegek, fogyatékossággal élő emberek és krízis helyzetbe került személyek mellett végeznek rendszeres szolgálatot. Létszámhiányra hivatkozva megszüntetnek egy óvodai csoportot Harkányban, a felszámolással érintett gyerekeket pedig a megmaradó csoportokban osztják szét. Mindenről az Új Harkányi Hírek számolt be a héten. A 175 férőhelyes önkormányzati fenntartású óvodában jelenleg 7, köztük több vegyes korosztályt őrző csoport üzemel 20 fő feletti létszámokkal. Összesen 151 kisgyermek kezdte meg az idei nevelési évet, 42 új beiratkozóval, 44 iskolába lépő után. Az intézmények 20%-kal eltérhetnek a létszám kerettől, melyre a Harkányi óvoda is felhatalmazással bír. Az intézmény egyelőre nem válaszolt arra, hogy az idei beiratkozási időszakban hány belépőt regisztráltak, évközben pedig hány fő érkezésére számítanak, írja a lap. Szeptemberben azonban már csak 6 csoportot indítanak Harkányban. Szijjártó Anikó a kényszerintézkedést a gyerekek csökkenő létszámával indokolta. A csökkenő tendenciára már az áprilisi képviselőtestületi ülésen is rámutatott az intézmény vezetője, megjegyezve, hogy a jelenleg 3 települést magába foglaló ellátási területet bővíteni kellene. A közösség megszüntetéséről fenntartói döntés nem született, az önkormányzat a közelmúltban csak a bölcsődei létszám emeléséről határozott. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület arra hívja fel a figyelmet, hogy a szaporodási időszakban végzett fa és bokor kivágások súlyos természetvédelmi kockázatot jelentenek, ami ellen közös társadalmi fellépés szükséges. Az egyesület közleménye szerint a tavasz és a koranyár a madarak mellett más állatcsoportok és a növények számára is fontos szaporodási időszak, mivel a hazánkban élő bokros, fás élőhelyekhez kötődő énekes madarak költési szezonja már márciusban megindul a fészeképítéssel. A tojások kiköltése és a fióka nevelés pedig április második felétől június elejéig tart. Ezt követően több fajnak másodköltése is van június-július folyamán. A tavasz és a nyár pedig más állatcsoportok és növények számára is fontos szaporodási időszak. A tájékoztatás szerint az ilyen természetpusztító gyakorlattal szemben a legjobb megoldás az, hogy a fakivágási munkákra a téli, nyugalmi időszakban kerüljön sor. Különösen a települési fa matuzsálemek esetén a visszavágás, a magas törzs meghagyásos kivágás, vagy az emlékmű jellegű megőrzés is szerepel a lehetőségek között. Éppen ezért rendkívül fontos az alulról jövő lakossági aktivitás, hogy az ilyen pusztítással szembesülve az emberek értesítsék a hatóságokat, hívták fel a figyelmet. Közölték, az értesítés az internetnek is köszönhetően gyors és egyszerű. A lehetőségek között említették a bizonyító fotók készítését okostelefonnal, valamint néhány soros tájékoztató e-mail küldését a helyszín, időpont, cselekmény leírásával a megyei kormányhivatal természetvédelmi és környezetvédelmi főosztályának, vagy ennek hiányában a hivatal központi címére. Június 3-ától az országos jégkármérséklő rendszert, vagyis a jégert kizárólag a legmagasabb, 60% feletti jégvalószínűséggel járó, kiemelten veszélyes helyzetekben indítják be. Ezt pénteken közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara az MTI-vel. Tájékoztatások szerint a legmagasabb kockázatúnak minősített jégveszélyes zivatarok esetén a védekezés a módosított működési rend mellett is biztosított. A változtatás célja az, hogy a jelenleg rendelkezésre álló hatóanyagmennyiség az idei védekezési időszak egészében elegendő legyen. A kedvezőbb időjárási viszonyok miatt tavaly kevesebb hatóanyagot használtak fel, így a szezon indításához szükséges készletek a rendelkezésre állnak. Ugyanakkor további beszerzésekre a finanszírozási feltételek rendezése után kerülhet sor. Ezzel kapcsolatban megjegyezték, hogy az Agrártárcával jelenleg is egyeztetések folynak a rendszer finanszírozásáról. Megállapodás azonban egyelőre még nem született. A kamara korábbi tájékoztatása szerint a Jéger működését 2018 májusában indították el. A rendszer a zivatar felhők kialakulásának korai szakaszában ezüst jodid hatóanyagot juttat a légkörbe, ezáltal kisebb méretű jégszemek képződnek, így csökken a nagyméretű jég által okozott károk kialakulásának veszélye. Ez volt a Hírtér Villány, a Rádió Egyen.
4: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
0: Rádió
4: Egy! Indul a Rádió Egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai sláger.

0: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában.
1: This is the World is Mine Radio Show.
0: A házigazda Juhász Geri. Este 9-től élőben a Loving Arms. 10-től jön New Age.

0: This is the World Is Mine radio show on Radio 1. On Radio 1.
1: Hamarosan kezdődik a villányi mozaik itt a Rádió 1-en, mellé pedig válogatom az igazi mai slágereket. Itt lesz elsőként Lady Gaga és az Abracadabra.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben. Könnyed klasszikusok egy kis csavarral. Krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
4: Június 12-én újra mozgás éjszakája Pécsett. Este 6-tól egészen éjfélig sport, zene és közösségi élmények várnak. Próbáld ki többek között a zumbát, a pilateszt, az insanityt, a spinninget, a kardioboxot, az örömtáncot és a szabadidősportokat. Pattanj bringára, vagy fuss velünk az éjszakában. A Lauber Dezső sportcsarnok mellett a műjégpálya, a hullámfürdő és a Misina tetőpont is bekapcsolódik a programba. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Mozgás éjszakája. Június 12. Pécs. Mozdulj ki, kapcsolódj be! Regisztráció mozgáséjszakája.hu.
5: Beleunt a reklámokkal teletűzdelt tévéadásokba, streaming csatornákat néz. Próbálja ki a gigabites optikai internet minden előnyét. A részletekről és akciókról érdeklődjön az ügyfélszolgálati telefonszámainkon, vagy látogasson el a www.nikon.hu weboldalra. Nikon Wireless Kft. Optikai internet elérhető áron.
0: Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
6: Oscar-díjas filmesek és alkotásaik, elgondolkodtató és szórakoztató színházi előadások, opera és táncbemutatók, ingyenes koncertek és beszélgetések várják a Pont Pécs Fesztiválra érkezőket. Érdemes a programokról a www.pontpecs.hu oldalon tájékozódni. Jegyek elővételben online, illetve a Kodály Központ és Zsolnai negyed jegypénztáraiban kaphatók, na meg persze az előadások előtt a program helyszíneken is válthatók. Pont Pécs Nemzetközi Művészeti Fesztivál június 11 és 14 között. Kárászi gasztro ünnep a Léüzemben június 13-án szombaton. Ott lesz a 40 plusz zenekar, a Bohemian Brass Band, Dr. BRS és a Very Take Retro Band. Kárászi gasztro ünnep június 13 szombat, Kárász, Kültelek 2 a Léüzemben. Malek Miklós közreműködésével Cotton Club Singers Hofi 90 koncert Pécsen a Kodály Központban június 17-én. Részletek hofi90.hu. Ismét éjszakai fürdővel készül a Harkány fürdő. Ha egy különleges szombati bulira vágysz, irány a Harkányi gyógy és strandfürdő, hiszen a Lepke színpadon június 20-án DJ Duli és DJ Bara mellett Pifu játssza a legfelkapottabb slágereket. A Lepke színpad programjai szombaton este 8 órakor kezdődnek. Részletek a Harkány fürdő Facebook oldalán. A Pécsi Harmadik Színház nyáron még különlegesebb előadással várja a nézőket. Orfűre költöznek, hiszen ott a lovaspályán több rockopera és lovas előadás kerül színpadra. Július 4-én a Csodaszarvas a honfoglalás előtti időkbe kalauzolja el a nézőit. Július 9-én pedig a Nemzetébresztő a legnagyobb magyar egy szenvedélyes, megrendítő és mai történetet mutat be, Széchenyi Istvánnal a főszerepben. Majd augusztusban a Szigetvári Várban lesz látható a Zrínyi 1566. A darabokat írta és rendezte Moravec Levente. További információk, részletek a Pécsi Harmadik Színház honlapján.
0: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
2: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
2: Rádió
0: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Molnár Kristóffal. Csak igazi, mai sláger megy. 100,9
2: Rádió.

0: Hírek a Vármegyéből. Közéleti és kulturális események, és a kép összeáll. Ez a Villányi Mozaika Rádió Egyen.
1: Jó napot kívánok! Ma 2026. június 6-a, szombat, 13 óra 5 perc van. A következő közel 2 órában friss fontos információkkal, érdekes emberekkel várom Önt is. Ez már a Villányi Mozaik, a 100,9 Rádió Egyen, a mikrofonnál a főszerkesztő H. Horváth László. Mai témáinkról röviden: jön a Nemzeti Parkok hete, Komló 75, izgalmas programokat kínál a város, a Blues Company is fellép a bói motoros napokon, május 31-én volt a dohányzás ellenes világnap, és színes programok várják a villányiakat Pécsen. Ennyit előjáróban, most még egy dal, és jönnek a részletek.

0: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy. Beszélgető partnerem dr. Kis István, a PTE orvoskarának professzora, a Népegészségtan Intézet igazgatója. Témánk, hogy május 31-én volt a dohányzás ellenes világnap. Talán kezdjünk azzal, hogy milyen mértékben jelent ma problémát a dohányzás Magyarországon.
1: Kétféleképpen lehetne ezt megközelíteni. Az egyik az, hogy azért volt az utóbbi időben, az utóbbi, 10-20-as évek nagyságrendjében egy kedvezőbb trend, amikor taroltunk, ha szabad így fogalmazni, mindenfajta dohányzási ranglistákon. Most szerencsére nem ennyire rossz a helyzet, ez az egyik lehetőség. A másik lehetőség viszont, ha azt nézzük, hogy ma még a felnőttek, illetve 15 év felettiek, így szokták ezt mérni, a 15 év felettieknek 26%-a, tehát lényegében negyede még mindig dohányzik, illetve hát ez 2023-as adat a legutóbbi nagy felmérés szerint, mégpedig olyan megoszlásban, hogy a férfiaknak 1/3, a nőknek pedig 1/5, az valami hihetetlen, elfogadhatatlanul magas. Tehát minden harmadik férfi, és ráadásul fiatalok között meg különösen nehéz a helyzet, 15-24 éves kor között is majdnem minden harmadik fiatal dohányzik. Tehát továbbra is a dohányzás Magyarországon az egyik legjelentősebb népegészségügyi probléma.
0: Európai viszonylatban hogy állunk a listán, mennyire vagyunk erős dohányosok mi magyarok?
1: Most ugye a középmezőnynek a tetején helyezkedünk el körülbelül. Nyilván sokféle paramétert lehet nézni, de azt mondom, hogy összességében véve a középmezőnynek az elején helyezkedünk el. Erre nem kell büszkének lenni, mert Európa a világon belül az a régió, ahol a legrosszabb és a legaggasztóbb a helyzet a dohányzás tekintetében.
0: Mely betegségek kialakulásában játszik legnagyobb szerepet a dohányzás?
1: Számtalan, föl nem lehet sorolni, de nyilvánvalóan, amit azért valószínűleg mindenki tud, a tüdőrák. Tüdőrákok 90%-áért körülbelül a dohányzás tehető felelőssé. Számos más daganat kockázatát is jelentősen fokozza, tehát nem csak a tüdőrákét. A daganatokon kívül a legfontosabb halálokokat képező betegségeknek, az a szívérrendszeri betegségeknek a kockázatát jelentősen fokozza, az érelmeszesedés kockázata, ebből adódóan aztán a koszorúérbetegség, szívinfarktus, agyi érbetegség, szélütés, illetve a magas vérnyomás kockázata, aztán ehhez hozzájönnek még különböző tüdőbetegségek, leginkább az obstruktív tüdőbetegség, és még jó néhány más, de hogy a legfontosabbakat említsem, talán ennyi is elég.
0: Ugye ez az aktív dohányzás volt, nézzük a passzív dohányos oldalt, milyen veszélyek leselkednek arra, akik például nem dohányoznak, de egy légtérben vannak dohányosokkal, akár még otthon családban például.
1: Pontosan ugyanezek a veszélyek. Tehát ugyanezek a betegségek, az teljesen mindegy, hogy a dohányfüstöt milyen formában szívjuk föl. A lényeg, hogy belélegezzük, és ezek a káros anyagok ugyanazokat a hatásokat kifejtik. Hála Istennek azért azt lehet mondani, hogy egy picit jobb a helyzet, még annak idején ugye a dohányzás ellenes törvény bevezetésével, azért a passzív dohányzást elszenvedőknek a száma lényegesen szűkült, de ennek ellenére vannak olyan helyek, ahol továbbra is az ember kénytelen másoknak a füstjét beszívni, talán nem olyan nagy koncentrációban, de például buszmegállókban, például parkokban, például egy csomó vendéglátóhelynek a teraszán, hasonlók. Tehát és nem beszélve természetesen két nagyon fontos dologról, az egyik otthon, amit jogszabállyal nem lehet rendezni, tehát ha otthon, a lakásban valaki dohányzik, akkor a másik fél, esetleg nem dohányzó fél, ezt valamilyen szinten elszenvedi, főleg ha gyerek van a családba, a gyerekek érzékenyebbek mindenfajta káros hatásra, így a dohányzásnak az egészségkárosító hatásaira is. A másik pedig az autóban, ahol szintén, ha van egy dohányos, akkor a többiek ezt nagyon megszenvedik.
0: Hogyha valaki abba hagyja a dohányzást, akkor a szervezet milyen szinten tud regenerálódni?
1: Hála Istennek, akkor nagyon sok tekintetben a szervezet gyorsan regenerálódik, több tekintetben, hát nem minden tekintetben, de nagyon hamar visszatér a vérnyomás, a vér szénmonoxid szintje visszatér a normális szintre, ezek napokon belül megtörténnek, a légzés funkciók, a vérkeringés, a keringési funkciók hetek után, heteken belül javulnak. Nagyon gyakran a dohányosok által tapasztalt köhögés, légszomj, ezek hónapok után javulnak. Egy-két évvel a dohányzás után már jelentősen csökken a szívrohamnak, illetve a keringési betegségeknek a kockázata, és a daganatos kockázat az, ami viszont csak viszonylag lassan csökken, nevezetesen évek kellenek hozzá, 5-10 év legalább, amire a főbb daganatok, legyen ez akár a tüdőrák, legyen ez a szájüregi daganatok, legyen ez a gégerák, ami szintén viszonylag gyakori dohányosoknál, mire ezeknek a kockázata számottevően csökken. Illetve hát végül is a koszorúérbetegség kockázata is körülbelül 15 évvel a dohányzás abbahagyása után lesz, majdnem a nem dohányzókéval azonos szintű. Tehát hamarabb elkezd csökkenni, és ez el is érheti később, hosszú időn keresztüli nem dohányzó életmódot folytatva a soha nem dohányzóknak a kockázatát.
0: A beszélgetésünk holnap folytatódik a Villányi Mozaikban.
2: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me
3: dance, dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: sorozatból az idén 30 éves Duna-Dráva Nemzeti Park igazgatóság is kiveszi a részét. A fő programunk, most nem időrendi sorrendbe haladok, hanem fontossági sorrendbe, ha lehet, szombaton, június 13-án Kölkeden lesz, ahol a Gólya Nap című rendezvény kerül megrendezésre, vidám családi programok, rajzpályázat, eredményhirdetés, különböző természetismereti foglalkozások, kincskereső játék az egész település területén, tárlatvezetések a Gólya Múzeumban, a gólyák életét lehet megismerni. Úgyhogy ez van az idei Magyar Nemzeti Parkok hete, mi Duna-Dráva Nemzeti Parkos programjai között, de lesznek a Szársomjóra szakvezetések több alkalommal is a héten, csütörtökön, pénteken és vasárnap, illetve szerdán a Pintérkertben, ami idén jubilál, 100 éves a Pintérkert Arborétum, gyógynövényeket, gyógyhatású, illatos, aromás fűszernövényeket lehet megismerni majd a sétán, amelyet a Nemzeti Park Igazgatóság környezeti nevelője tart. Úgyhogy ilyen programokkal várjuk az érdeklődőket, és hát végül, de nem utolsó sorban, szintén szombati napra koncentrálva egy vizitúrát is szervezünk a Bédakarapancsa területén, ez a Mohácstól délre található Dunaszakasz, egy dunai mellékágon a külső Bédán lehet részt venni majd kenutúrán szakvezetővel.
1: Attila, köszönjük szépen!
0: Köszönöm szépen!

0: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy. Komló 75, kiváló programokkal várnak mindenkit a városban, erről beszélgetek Polics Józseffel, Komló polgármesterével.
1: Igen, legalábbis azoknak az egyik része, hisz a 2026-os esztendő Komló városában a 75. városá nyilvánítás születésnapjához kapcsolódik, és nagyon-nagyon sok rendezvény volt már eddig is, és még az elkövetkezendő időszakban is lesz. Ha most az elmúlt néhány napban történt egy-két ehhez kapcsolódó rendezvényt említem meg, akkor azt tudom mondani, hogy a 75 év jegyében a Tompa Mihály utcai óvodánál a szülők, gyerekek bevonásával egy piknikre, egy majálisra került sor az intézmény melletti jelenleg még

0: zöld területen, ami a későbbiek során beépítésre fog kerülni, ahol rengeteg programmal készültek az intézmény dolgozói, és volt, hogy a 75-höz kapcsolódjon a dolog, volt egy 75 perces mesemondó része is ennek a találkozónak. Jó magam is részt vettem rajta, nagyon jó volt látni, hogy milyen sokan eljöttek, és nagyon sok gyerek, szülő, nagyszülő nagyon jól érezte magát, nem csak a mese mondásnak köszönhetően, hanem a hozzá kapcsolódó egyéb, például arcfestési programon, vagy egyéb játékos programon. De ebben az időszakban történt egy másik óvodai esemény, ami mondhatom nem csak a 75 jegyében zajlott, hanem az 50-75 jegyében, hisz a Mecsek Jánosi óvoda ködésének 50. évfordulóját ünnepli ebben az esztendőben, és ezért született a 75-50-es szlogen, és ott is a nemzetiségi óvodához igazodó programmal, játékkal ünnepelték ezt a két évfordulót gyerekek, szülők, nagyszülők. És továbbra is a fő esemény, amire készülünk, a 75 éves évforduló konkrétan 51. szeptember 2-án nyilvánították Komló községet, nagyközséget várossá. Az idei esemény, a fő esemény szeptember 3-án lesz, amikor a 75. évfordulóhoz kapcsolódóan kerül megrendezésre az országos bányászat nap Komló városában. De ha a szeptember 4-e, 5-e, 6-ai programra kíváncsi már valaki, akkor a Kaptár honlapján tájékozódhat arról, hogy milyen programok várhatók konkrétan a bányásznaphoz kapcsolódó napokon, az egyéb részletek pedig a Kaptár honlapján megtalálják, és ott tudnak részletesebben tájékozódni. Ami még már itt, ha már szeptember, akkor szeptember 19-én lesz egy nagyszabású futóverseny Sikondán, tó körül és az ottani környezetben a város pihenőparkjából indulóan, és különböző hosszúságú útvonalak megtételére lehet pályázni, vagy lehet elindulni saját magunk egészsége védelme érdekében is. A leghosszabbhoz pedig a félmaraton lesz, tehát arra biztatok továbbra is mindenkit, hogy tájékozódjon az intézmény, a város honlapján a különböző 75. évfordulóhoz kapcsolódó rendezvény sorozatról, és biztatom a komlóiakat, a nem komlóiakat, mindenkit, jöjjenek el ezekre a programokra, garantált a jó szórakozás, mi mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk.
1: Polgármester úr, köszönöm, rövidesen folytatódik a Villányi Mozaik, addig is szólnak az igazi mai slágerek, itt a Rádió 1-en.

0: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy. Vendégem Halász Kinga, a Zsök kommunikáció szakembere. Szia, köszöntelek a műsorban.
1: Szervusz, és köszöntöm a hallgatókat.
0: Nézzük az aktuális programokat.
1: Június 6-án még tart a Római Fesztivál, Szofiáne újraéled címmel, ez a Szent István téren és a Cellaszerti Hóra környékén zajlik, amikor is Pécs visszautazik az időben. Újraéled a római kor hangulata, családi programok, látványos bemutatók, hagyományőrzők, solymász bemutatók, meglátogathatunk katonai tábort, légionárius fegyverek és felszerelések is lesznek, amiket ki lehet próbálni. A római konyha is bemutatkozik, és kóstolhatunk is. Kőfaragó bemutatótól a gyerekprogramokon át rengeteg érdekessége vár még június 6-án mindenkit a Szent István tér környékén. Szintén június 6-án a Solnai negyedbe is érdemes ellátogatni, mert ott az Életre kelő szecesszió címmel egy tematikus nap lesz, ami a szecesszió világnapjához kapcsolódik. Egész napos programokkal várunk mindenkit. Lesz idegenvezetés, ami direkt a szecessziót járja körül, kórhűruhás idegenvezetők segítségével. Aztán lesz egy divatsarok a szecesszió jegyében. Ezen a programon a női alkotókra, a női divatra, korabeli szépségápolásra fókuszálunk, és a látogatók is felpróbálhatnak majd kórhű ruhákat és fotózkodhatnak. Aztán lesz szecessziós ékszer és egyéb kiegészítő-készítő foglalkozás, és lesz egy izgalmas előadás is, P. Horváth Tamás fog a solnaiak és a szabadkőművességről beszélni. Kiderül, hogy vajon Solnai Vilmos és Miklós valóban szabadkőművesek voltak-e, milyen szimbólumok rejtőznek a zsolnai szobrokon és a mauzóleum falain, rengeteg titkos információra derül itt fény. Június 6-án este 7 órától a Solnai negyed pirogránit udvara is megtelik élettel, mert hogy a Lázár tesók adnak koncertet. Az ő zenéjükre az jellemző, hogy bensőséges, őszinte, és vannak nagyon melankólikus, ugyanakkor nagyon humoros dalok is. Szóval egyszerre van jelen ezen a koncerten a szomorúság és az öröm. Június 7-én és 28-án is lesz Mázbazárt mesék foglalkozása a Solnai negyedben. Ez egy múzeumpedagógiai foglalkozás ovisoknak és első-második osztályosoknak, tehát azt mondom, hogy olyan kb. 4 és 8 év közötti korosztálynak szól. Ez egy mesés foglalkozás, ahol játékos formában ismerhetik meg a gyerekek a Solnai örökség sokszínű világát. Június 7-én és 21-én is lesz kerámia élményfestés a Solnai negyedben, ahol elkészíthetjük a saját mesébe illő kerámiánkat, haza is vihetjük magunkkal úgy, hogy csodálatos szuvenír lehet. Június 7-én a Varázsóra, Varázsoljunk fénnyel című előadása látható a Solnai negyedben. Ez a fizikai bemutató arról szól, hogy a fény nyomába eredünk. Követjük, hogy hová lesz a fény, amikor nem látjuk, kiderül, hogy hogyan készíthetünk saját magunkból fényforrást, hogyan lehet színekkel becsapni a szemünket, úgyhogy minden, ami fény, az most vár ránk. Június 10-én Karinti és barátai címmel kabaréest lesz Csákányi Eszter és Hajdú Steve előadásában a Solnai negyed pirogránit udvarán. Ez egy felolvasó színházi est, ami megidézi Karinti Frigyes és kortársai világát. Ugye rengeteg vicces, humoros pillanatra számíthatunk. Karinti szerint a kabaré egy cseppecske dráma, mulatságos és komoly egyszerre, és ez a kettőség határozza meg az este hangulatát is. Június 12-én tárlatvezetés és beszélgetés lesz Szepesvári Petra kiállításán a Művészetek és Irodalom házában. Egyrészt Szepesvári Petra tart tárlatvezetést a saját kiállításán, aminek a címe Ahogy vagy, a létezés nyomai, és ezen a kiállításon 50 év feletti nők portréit lehet megtekinteni, és a tárlatvezetést követi majd egy pódiumbeszélgetés, aminek a címe A női lét természetes megélése. Ezen a beszélgetésen részt vesz majd Dorn Krisztina, klinikai szakpszichológus, családpszichoterapeuta, Markó Éva nívódíjas táncművész, a fotókiállítás egyik modellje, és Szepesvári Petra a fotós, aki ezt az Ahogy vagy című projektet vezeti. Úgyhogy nagyon érdekes szerintem mindenki számára, de aki konkrétan a célcsoportba tartozik, az 50 év feletti nők közé, azok számára külön élményt fog nyújtani. Június 13-án a Varázsóra filléres kísérletekkel jelentkezik. A Zsolnay negyedben ez alkalommal az érdeklődők szemtanúi lehetnek annak, hogy szinte bármilyen hétköznapi olcsó tárgyból összeállítható egy-egy remek kísérlet, legyen szó egy pezsgős üvegről, egy seprűnyéről vagy egy pálcáról. Június 13-án a csendbehajtogatás foglalkozáson egyedi füzetborítót készíthetünk, Zsolnay csempe mintájú motívumokkal díszítve. Június 13-án Zsolnay és Pécs címmel séta indul a belvárostól a Zsolnay negyedig. Ennek során az idegenvezetőnk bemutatja a belváros a Zsolnay családhoz köthető helyszíneit, megnézzük az emblematikus épületeket, aztán pedig a Zsolnay kulturális negyed szépségeivel zárul a séta. Június 14-én művészetpedagógiai foglalkozás lesz felnőtteknek a Zsolnay aranykora kiállításom. Ennek a foglalkozásnak a célja az önismeret, a feltöltődés és a mentális egészség ápolása. Mindezt különféle művészetpedagógiai módszerekkel érik el. Nő az önismeret, a saját érzéseinkre reflektálhatunk, mindezt csodálatos műtárgyak kíséretében. Június 14-én nyári Rotary körsétány túra lesz, ami a Misina tetőpontról fog indulni, és ez egy körülbelül 5 kilométeres barátságos terepen való séta lesz, kellemes szintemelkedéssel, úgyhogy egy igazán jó kis kirándulásnak nézünk elébe. Június 14-én és 28-án is lesz mandala készítő foglalkozás a Zsolnay negyedben. Falra akasztható kerámia korongra lehet ilyenkor festeni akril festékkel, egy profi vezetővel alkothatjuk meg a saját mandalánkat.
0: Innen folytatjuk holnap a Villányi Mozaikban. Feeling my way through the darkness, guided by a beam.

0: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy.
1: Június 19-én a Blues Company is fellép a Bói motoros napokon. A zenekar motorjával, Szabó Blőrú Istvánnal beszélgetek. Szia, köszöntelek a műsorban.
2: Sziasztok, szia Lacikám.
1: Ha jól tudom, akkor a Blues Company sztori az 94-ben indult, szóval akkor már 32 éve. Mesélj nekünk a kezdetekről.
2: Hát igen, hát előtte még a Deák Bui Gyuszinál doboltugattam egy pár évig, aztán utána megcsináltuk a Blues Company zenekart, 94-be csináltunk egy lemezt, de hát nem volt egyszerű, tudod, az indulás, úgyhogy senkinek nem egyszerű, úgyhogy mi is nagyon sokat gondolkoztunk, hogy mikor megcsináltuk a zenekart, merre menjünk, tudod, hogy induljunk el, mit csináljunk, mi legyen a történetünk, de aztán megtaláltuk azért az utunkat, úgyhogy hát most már 10 lemezen túl vagyunk, csináljuk most a 11-et éppen.
1: A szakma hogyan fogadott titeket?
2: Hát nekem nagyon sok jó barátom van zenészek között, úgyhogy szerintem több a jó barátom, mint az ellenségem, úgyhogy úgy elfogadtak minket. Szóval nekünk olyan egész más stílusunk van, biztos te is hallottad, tudod, hogy egy kicsit szókimondó szövegek helyenként, nem azért van mondani való is, de hát azért, szóval valahogy mi más felé indultunk el, tudod, ez a Blues Company, szóval mi nem zavartunk senkit, senkinek a köreit, nem másoltunk, nem játszottuk másnak a támait, az most divatos egyébként, tudod, hogy a kis bandák megalakulnak, és akkor itt van tribut, most eljátszuk az összes P-Mobil számot, meg az összes bikinit, szóval mi megtaláltuk az utunkat, Atikám.
1: Saját hangotokat egészen pontosan. Arra vagyok kíváncsi, hogy kik azok a zenészek, akik téged inspirálnak?
2: Hát magyarokra gondolsz, vagy...
1: Lehet magyar, lehet külföldi.
2: Aha. Hát mi először az, így a blues zene, az mindig vonzott, a rhythm and blues, hát a Jussi barátommal is, a Bill-le is, hát nagyon jól éreztem én ott magam, tudod, szóval azért az az én zeném, a lelkem mélyen, ami szeretjük, B.B. King-et, Albert Collins, rengeteg előadó van, minden nevű vagyok egyébként, imádom a rock zenét, Brian Adams-től kezdve, Aerosmith, tudod, Deep Purple, minden fogyasztó vagyok. Hát mi még, tudod, még a rock generáció vagyunk, mi ezen nőttünk fel. Úgyhogy ami jó, azt én mind fogyasszuk, azt mind hallgatjuk.
1: Annak mi lehet a titka, hogy a rock és a blues az nem megy ki a divatból?
2: Igen, hát most rétegzene, tudod, lett már elég régóta rétegzene a blues, de tényleg soha nem fog kimenni a divatból, a blues, a rock and roll. Úgyhogy hát talán az a titka, az is egy ilyen őszinte zene, tudod, és örömzene. Tulajdonképpen lehet improvizálgatni is benne, úgyhogy azért szeretik a zenészek is. Úgyhogy, de manapság már azért kicsit más felé megyünk, tudod, itt divatos lett most már ezek a rap, meg a fiatalok nem annyira szeretik a blues zenét, szóval ki szeret a kivételnek. Ez az én meglátásom, hogy most új divatok jönnek, tudod? És, de hát azért mi még itt vagyunk, és csináljuk, hála Istennek, úgyhogy mert mi azért rockot játszunk most már, szóval ez nem kimondottan blues zene, hát maradt a név. Tudod, hogy Blues Company, így kezdtük el, nem akartam megváltoztatni a nevet, de most már inkább ilyen rockos, vidám zenét játszunk.
1: Igazi színpadi jelenség vagy, hiszen énekelsz, közben dobolsz, de hogyha kell, akkor egy kézzel még a szintit is nyomod. Hogyan lehet mindezt bírni a színpadon?
2: Érdekes, én megszoktam, tudod, szóval ez nem ilyen, hú, de jó, meg nagy, milyen menő vagyok. Úgy jött magától, tudod, nekem olyan egyszerűnek tűnik. Úgyhogy sokan mondják, hogy fú, hát ez hogy lehet, hogy így, meg én nem tudom, nekem olyan természetes. Szóval még nekem se tűnik fel, tudod, hogy... De még mindig van az emberben egy kis druk. Ez érdekes azért, ezt így elmondom neked, hogyha vannak ilyen nagy bulik, Nem tudom, más zenészek ezzel hogy vannak, pedig mi rengeteget lépünk fel, tényleg sok buli van. Hát most májusban is 14 bulink van, és de azért mikor van ilyen nagy buli, valahogy mindig van az ebedben egy kis druk. Tudod, hogy el ne roncsam. Ilyen egészséges lámpalász. Ez érdekes. Ezzel így vagyunk. De itt van egyébként pároczkám, az Edit is, úgyhogy aki ő kezdettől fogva együtt csináltuk ezt a dolgot, úgyhogy ő is itt van a Blues Company-ban, úgyhogy nyugodtan kérdezzél.
1: És ragadom a lehetőséget. Engedj meg egy személyes történetet. Tegnap este társaságban voltam, és kérdezték, hogy legközelebb kivel lesz interjú, és mondtam, hogy Blues Company. A srácok nem mondanám azt, hogy kimondott a rockzene rajongók, viszont egyöntetően vágtak le valamit. Tudod mit?
2: Nem.
1: Az,
2: nem
1: hogy tudom. Spirits.
2: Ja, hát igen. Ez nagyon érdekes, hogy ez így ránk ragadt. Imádom egyébként, de tudod, mikor érdekes a szitu, mert mikor elmegyünk egy falunapra, akkor mit tudom én, kérik, tudod, a polgármester, hogy szerényebben most is megyünk Pusztavacsra, például szombaton, és hát ott is adott a falunapra, és hát ott az volt a kérés, hogy hát tudod, ne káromkodjunk. Na most ez érdekes, mert kiáll a zenekar, tudod, kiállunk, megfogadom mindig, na, most van nem lesz kispirics, mert gyerekek vannak, szóval tudod, nem olyan könnyű az embernek, mikor ott van egy csomó kisgyerek, akkor nem játszunk. Viszont kiabálja a közönség, tudod, hogy kispirics. Mind azzal kezdik, hogy meglátnak, már kispirics. Van belőle 6 darab egyébként képzeld el. Nem egy, van belőle 6.
1: Egyébként a legelső igazi kispirics az hogyan született?
2: Hát az most, ha őszinte akarok lenni, az Polgárdiba voltunk, motoros találkozón, és hát ez még nagyon az elején volt, hát egy kicsit beütöttünk egy kis alkohollal, és hát tudod, akkor még más, amikor ez 30 éve ezelőtt másak voltak a találkozók, szóval azért még nem voltak ekkora találkozók, hát ott vittük a pográcot, meg olyan családiasabb volt, tudod? Ott főztünk, aztán beittunk, és akkor ott szoktam így tulajdonképpen így jött magától, elkezdtünk játszani, örömködtünk esetén, meg elkezdtem káromkodni, mert volt a fejemben, tudod? Hát ez ilyen hatalmas sikere volt ennek. Engem is meglepett az ember, és sokszor nem is mertem eljátszani, még így az elején, hogy mondom, ez, hogy meg fognak szólni minket, meg mi lesz, hogy lesz, de megszerették, úgyhogy aztán most már járjuk itt a világot, Felvidéktől kezdve, tudod, Erdélybe is megyünk, tudod, a nyáron két buli is van, amik így megyünk jobbra-balra, úgyhogy és ami meglepő volt, mikor Szentegyháznál voltunk kint az Oszeánnal, az Endrőjékkel, képzeld el, hát ott van 10-15 ezer ember, és hát azért 800 kilométerre Budapesttől, amikor eljátszottam a kispiricset, és megdöbbentem, mindenki ismerte. Képzeld el, énekelték velem, hát mondom, ez azért úgy jó érzés. Pedig hát nem a legszebb szövegek vannak benne, tudod, ugyanis.
1: Szóval akkor június 19-e, Bói Motoros Napok. Mire készületünk? Mit hoztak magatokkal? Mekkora lesz a buli?
2: Nagyon várjuk egyébként, és mi minden második évben szoktunk fellépni Bóiba. Mindig úgy hívnak. Nagyon aranyosak, kedvesek, szeretjük őket, jóba vagyunk, és hát hozunk azért új számokat is. Játszunk majd új számokat is. Amik viszonylag újak, tudod, hát most készül egy új lemez, ami jövő májusban jön ki, úgyhogy már nagyon dolgozunk rajta, de azért játszunk egy-két olyan dolgot is, amit még a közönség nem ismer. Egyébként mindig játszunk olyanokat, tudod, és mindig vannak ilyen kis versikéim, amivel így földobom az előadást, ilyen vicces kis versek, úgyhogy szeretik a gyereket. Úgyhogy, de lesz újdonság Bóiba is. Nagyon készülünk rá.
1: Nagyon várunk titeket, Blöró, köszönöm szépen!
2: Mi jó egészséget kívánok neked is, kedves hallgató barátainknak is, és hát szép napot mindenkinek, találkozunk bolyba. Sziasztok, hello!
1: Ennyi fért a műsorba, mai témáinkról még egyszer röviden egy-egy mondatban. Jön a Nemzeti Parkok hete, Komló 75, izgalmas programokat kínál a város, a Blues Company is fellép a Bolyi Motoros Napokon, május 31-én volt a dohányzás ellenes világnap, és színes programok várják a villányiakat Pécsen. Villányi Mozaika legközelebb a szokott időben, holnap 13 óra 5 perctől jelentkezünk. Ez volt a Villányi Mozaik, a 100,9 Rádió 1-en.
3: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Ta-ta-ta.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Új erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobiabban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódos bónusz oldalon.
0: Rita Ora legnagyobb slágereivel érkezik ezen a nyáron a Budapest Parkba, hogy koncertjével felpesdítse a pesti éjszakát július 29-én. Legyél ott te is az énekesnő első önálló showján. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
2: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az ananász darabja csak 649 forint, az 500 g-os eper csomagja pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri.
0: Reklámot hallottak.
3: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
4: Kárászi gasztro ünnep a Léüzemben június 13-án szombaton. Ott lesz a 40 plusz zenekar, a Bohemian Brass Band, Dr. BRS és a Very Take Retro Band. Kárászi gasztro ünnep június 13 szombat, Kárász, Kültelek 2 a Léüzemben. Oscar díjas filmesek és alkotásaik, elgondolkodtató és szórakoztató színházi előadások, opera és táncbemutatók, ingyenes koncertek és beszélgetések várják a Pont Pécs Fesztiválra érkezőket. Érdemes a programokról a www.pontpecs.hu oldalon tájékozódni. Jegyek elővételben online, illetve a Kodály Központ és Zsolnai negyed jegypénztáraiban kaphatók, na meg persze az előadások előtt a program helyszíneken is várhatók. Pont Pécs Nemzetközi Művészeti Fesztivál június 11 és 14 között. Malek Miklós közreműködésével Cotton Club Singers Hofi 90 koncert Pécsen a Kodály Központban június 17-én. Részletek hofi90.hu. Ismét éjszakai fürdővel készül a Harkány fürdő. Ha egy különleges szombati bulira vágysz, irány a Harkányi Gyógy és Strandfürdő, hiszen a Lepke színpadon június 20-án DJ Duli és DJ Bara mellett Pifu játssza a legfelkapottabb slágereket. A Lepke színpad programjai szombaton este 8 órakor kezdődnek. Részletek a Harkány fürdő Facebook oldalán. A Pécsi Harmadik Színház nyáron még különlegesebb előadással várja a nézőket. Orfűre költöznek, hiszen ott a lovaspályán több rockopera és lovas előadás kerül színpadra. Július 4-én a Csodaszarvas a honfoglalás előtti időkbe kalózolja el a nézőit. Július 9-én pedig a Nemzetébresztő a legnagyobb magyar egy szenvedélyes, megrendítő és mai történetet mutat be. Széchenyi Istvánnal a főszerepben. Majd augusztusban a Szigetvári Várban lesz látható a Zrínyi 1566. A darabokat írta és rendezte Moravec Levente. További információk, részletek a Pécsi Harmadik Színház honlapján.
3: Ez volt a Rádió 1 napi ajánló. Klikkelj a Rádió 1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Hungary, és kövess minket TikTokon is. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: és megszólalnak. A új zene, a új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi ma is láger megy. Igazi ma is láger megy. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük! Rádió
1: 1! Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival! Csak igaz.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, egy jó kis Accent és Tóth Abigail kollaboráció a folytatásban a Sugar Daddy. Ugye velük is beszélgettünk Abigail-el és Accent-tel a születésnapi fesztiválunkon, és azért Accent kihangsúlyozta, hogy nagyon nagy nemzetközi sikere van a dalnak.
1: Sugar Daddy, the song.
2: De hadd mondjak valami nagyon fontosat a közönségnek. A Sugar Daddy nemzetközi sikert ért el, a dalt játsszák a rádiók Franciaországban, Oroszországban és a skandináv országokban is. Ez hatalmas dolog. Oroszországban is, és még sok más országban. Úgyhogy most már tényleg szükségünk van egy másik, hasonlóan erős dalra.
0: Aha, szóval nem ez az utolsó Accent és Tóth Abigail kollaboráció, ha minden igaz. Jön már is a Sugar Daddy.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy a folytatásban pedig brit tropical és holland elektronikus tánczene találkozása, vagyis Jonas Blue, Tiesto és a Ritual, és hát persze van egy fantasztikus énekesnő is hozzá, mégpedig Rita Ora, és egy nagyon picit tisztelegnek Madonna előtt is, hogyha nem is a dallamvilágban, de a szövegben van egy sor, ami teljesen megegyezik Madonna 1989-es Like a Prayer dalának az egyik sorával. A megkeresés egyébként Jonas Blue részéről volt Tiesto felé, mert nagyon régóta akart vele együtt dolgozni, elkészült a demo, és mind a ketten egyszer mondták a nevet, hogy ki lehet majd az énekesnő, Rita Orára esett a választás, és milyen jól döntöttek. Jön a Ritual!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és egy Forma 1-es pilóta gyorsaságával már is beszágult Martin Garrix, és a terőteszteme jön majd a holland nagy díj, az utolsó, a 40. és ez tényleg az utolsó lesz, tehát kész, nem lesz többet Zandvoortban, és az záróünnepsége Martin Garrix lesz a sztár felépő, ezt már viszonylag régóta lehet tudni, augusztus 23-a a főfutam dátuma, és hát ahogy lemennek a versenyek, jön a búcsúsó, a korszak alkotó búcsúsó, ahol felép Martin Garrix is, és nem csak azért esett rá a választás, mert híres holland, de nagyon szereti a Forma 1-et, óriás rajongó, sőt, több pilótával szoros barátságot ápol. Például Max Verstappennel egy korosztály, illetve a McLaren brit pilótájával, Lando Norrisszal is nagyon jóba vannak. Martin Garrix, Butterflies, ezt hozom most.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, 25 gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Ja, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy a következő órában is. Kezdésként Ed Sheeran barátunk az Azizámmal, itt van velünk Tima István, aki meg azt írta: Hello Márti, nagyon jó titeket hallgatni, szuper a műsor, a zenék, te meg szuper vagy. István, lenyűgözöl ezzel az üzenettel, köszönöm szépen. És természetesen nem csak Ed Sheeran érkezik, de ez a dal is. Látom a stroboszkópot, Bibi Rex a New Religion, és hogy mire készülnek Balázsék, ezt is mutatom már is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Srácok, engem nem zavar a cash.
3: Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
4: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel 3 focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
2: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen, és nyerjen 100.000 forintot a Vegas.hu felajánlásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
6: Fantasztikus ajánlatokkal kezdődik a vására Jüsknél. Most 40-70%-os kedvezményt kínálunk számos matracra, akár 50% kedvezményt számos kerti székre és asztalra, és 30-60% kedvezményt számos paplanra és párnára. Vásárolj most a legközelebbi Jüsk áruházban, vagy online a jüsk.hu-n. Jüsk.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Új úterővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobiabban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
9: Rita Ora legnagyobb slágereivel érkezik ezen a nyáron a Budapest Parkba, hogy koncertjével felpesdítse a pesti éjszakát július 29-én. Legyél ott te is az énekesnő első önálló showján. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
1: Reklámot hallottak.
4: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
10: Oscar-díjas filmesek és alkotásaik, elgondolkodtató és szórakoztató színházi előadások, opera és táncbemutatók, ingyenes koncertek és beszélgetések várják a Pont Pécs Fesztiválra érkezőket. Érdemes a programokról a www.pontpecs.hu oldalon tájékozódni. Jegyek elővételben online, illetve a Kodály Központ és Zsolnai negyed jegypénztáraiban kaphatók, na meg persze az előadások előtt a program helyszíneken is válthatók. Pont Pécs Nemzetközi Művészeti Fesztivál június 11 és 14 között. Kárászi gasztro ünnep a Léüzemben június 13-án szombaton. Ott lesz a 40 plusz zenekar, a Bohemian Brass Band, Dr. BRS és a Very Take Retro Band. Kárászi gasztro ünnep június 13 szombat, Kárász, Kültelek 2 a Léüzemben. Malek Miklós közreműködésével Cotton Club Singers Hofi 90 koncert Pécsen a Kodály Központban június 17-én. Részletek hofi90.hu. Ismét éjszakai fürdővel készül a Harkány fürdő. Ha egy különleges szombati bulira vágysz, irány a Harkányi Gyógy és Strandfürdő, hiszen a Lepke színpadon június 20-án DJ Duli és DJ Bara mellett Pifu játssza a legfelkapottabb slágereket. A Lepke színpad programjai szombaton este 8 órakor kezdődnek. Részletek a Harkány fürdő Facebook oldalán. A Pécsi Harmadik Színház nyáron még különlegesebb előadással várja a nézőket. Orfűre költöznek, hiszen ott a lovaspályán több rockopera és lovas előadás kerül színpadra. Július 4-én a Csodaszarvas a honfoglalás előtti időkbe kalauzolja el a nézőit. Július 9-én pedig a Nemzetébresztő a legnagyobb magyar egy szenvedélyes, megrendítő és mai történetet mutat be, Széchenyi Istvánnal a főszerepben. Majd augusztusban a Szigetvári Várban lesz látható a Zrínyi 1566. A darabokat írta és rendezte Moravec Levente. További információk, részletek a Pécsi Harmadik Színház honlapján.
4: Ez volt a Rádió 1 napi ajánló.
11: Miért hallgatják egyre többen

zene, a új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Hungary, és kövess minket TikTokon is. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy. Június 12. Ezt a napot február óta várják Bibi Rexha elkötelezett rajongói, mert hogy akkor jelenik meg az új albuma, a Dirty Blonde, ami azért is nagy mérföldkő az énekesnő életében, mert ez az első kiadó független albuma lesz, és az eddigi visszajelzések alapján nagyon kedvező fordulatot vett a karrierje, sorra jönnek ki a bombadalok tőle, ugye Bibi Rexha, David Guetta kollaboráció is kijött nemrég, és most ez az aktuális kedvenc tőle, a New Religion.

0: break my heart.
1: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
2: Változatos zsenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
1: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, mely szuper jó hétvégét mindenkinek. A mikrofonnál Kis Márti, és egy picit foglalkozunk az üzenetekkel. Nézem, hogy mit ír Bianca. Szia Márti, tihamérnek üzenem, hogy nagyon szeretem, és nagyon jó lesz ez a hétvége. Most tartunk a Balatonra, és itt ül mellettem. Mert hogy ő vezet. Hát érezzétek jól magatokat, jó utat, és egy üzenet.
1: Szia Márti. Az anyukámnak és a barátaimnak üzenem, hogy nagyon szeretem őket, és hogy sokáig legyenek velem az életbe.
0: Ó, kicsit így bepárásodott a szemem az üzenet végére. Nem gondoltam, hogy ez történik majd velem, miközben indul a Teddy Swims dala. Hát így jó előre is tartalmas vakációt kívánom. 19-ig van suli, ugye?
1: 20-áig.
0: 20-áig hivatalosan, igen. Hát aztán érezzétek jól magatokat, és köszi, hogy itt vagytok velünk.
1: Köszönjük szépen.
0: Szia!
1: Szia!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Rádió ez csak igazi mai sláger, megy most Girl Power, hozom a Fifth Harmonyt, aztán a világ egyik legtechnikásabb DJ-ét, James Hype-ot. Csörgünk, halló!
1: Halló, Zambó Jimmy-től a bukott diákdal lehet kérni?
0: Hát lehet, de nem itt. Kivel beszélek?
1: Akkor? Szabó előddel.
0: Szia előd. Valami szomorú apropója van a dalnak egyébként? Nyugtass meg, hogy csak viccelsz, bolondozol.
1: Nem bolondozok, én ezt a dalt szeretem. Arra szoktam táncolni otthon.
0: Szinte látlak magam előtt. Kívánság műsor egyébként 6 órától lesz Monsieur Cookie-nál, jó?
1: Akkor 6-kor megpróbálok. Uh-huh.
0: Igen, igen. Zambó Jimmy-t nem biztos, hogy fog a Cookie játszani, de igazi mai slágereket igen.
1: Na, köszönöm szépen, akkor majd akkor beteresztem el.
0: Megéri felhívni. Worth

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy a hétvégi takarításhoz, hát tudom, hogy sokan ilyenkor azzal foglalkoznak, szombat délután a lakáscsinosítgatáshoz is. Hát gondoljunk arra, hogy ma a lakáskultúra világnapja van, ennek szellemében végezzük ezeket a tevékenységeket. Ez a nap az otthonunk szépítéséről, a belső terek harmóniájáról és a kreatív lakberendezésről szól. Hihetetlen, hogy már mindennek van világnapja. Accent és a Don't Leave, hogy közben azért bulizzunk is, ne csak takarítsunk, meg pakoljunk. Hozom hamarosan.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Srácok, engem nem zavar a cash.
3: Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
4: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel 3 focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
2: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: J-A-E-C-O-O. Gyéko. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyéko 5 és Gyéko 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyéko. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyéko.hu.
6: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
1: Rita Ora a legnagyobb slágereivel érkezik ezen a nyáron a Budapest Parkba, hogy koncertjével felfesdítse a pesti éjszakát július 29-én. Legyél ott te is az énekesnő első önálló showján. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n. Reklámot hallottak.
4: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy, és ilyen vidáman belemenetelünk ebbe az órába is. Szigalát hozom már is, jön az egykori Vance Joy klasszikus újra gondolt verziója. Riptide, üdv mindenkinek, a mikrofonnál Kismárti, még ebben az órában aztán érkezik majd Kuki, a francia Muki. Szóval érkezik Szigala, aki szinte mágnesként vonza a legnagyobb popkulturális neveket a dalaihoz. Dolgozott már együtt többek között David Guettával, Rita Orával, Craig Daviddel, James Arthurral, sőt, a gitár legenda Nile Rodgers-el is. Nem semmi a pali.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió Egyet.

0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Hello, szia, Mattias vagyok, megint Finnországból.
0: Ó, látom, hogy külföldi szám hív, de nem kapcsoltam gyorsan össze, hogy ez Finnország. Mi a helyzet? Jól vagy?
1: Igen, jól vagyok. Itt megy a nyári szünet.
0: Már ott a Finnországban nyári szünet van?

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Rádió egy csak igazi mai sláger, mely Taylor Swift és az aktuális kedvenc az Opelite például. Aktuális, friss hír, hogy a Toy Story 5. részéhez Taylor Swift készítette el a betétdalt I Knew It, I Knew You, ez a címe, június 5-i megjelenés, és visszatér a country-s gyökerekhez, ahonnan indult az ő zenei karrierje. Egyébként június közepén kerül a mozikba a film folytatása. Taylor Swift, Opelite, ezt azon most a Rádió 1-en.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy ez pedig egy üzenet, ami a 0620-3111-111-re érkezett. Sziasztok, Melinda vagyok, Visznekről. Bevallom, fogalmam sem volt arra, hogy hol van Visznek, Heves megye, gyorsan meggoogliztam. Szeretnék üzenni a férjemnek, Palinak, aki hazafelé tart, mégpedig azt, hogy szeretem, és óvatosan vezessen. Köszönöm szépen, Melinda Visznekről, akit most ezek szerint szó szerint Visznek. Ha! Mégpedig autóval. Indul nem sokára a Before Party Show Kukival, aztán élő kívánság műsor, Disco Sheet és World Is My Radio Show is lesz. Én Kis Márti voltam, és holnap is jövök.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
2: Fantasztikus ajánlatokkal kezdődik a vásár a Jusknél. Most 40-70%-os kedvezményt kínálunk számos matracra, akár 50% kedvezményt számos kerti székre és asztalra, és 30-60% kedvezményt számos paplanra és párnára. Vásárolj most a legközelebbi Jusk áruházban vagy online a jusk.hu-n. Jusk.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
0: Reklámot hallottak.
5: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
6: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz.
7: Irány az I Love Peach Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba. I Love Peach Café. Peach, Széchenyi tér 1.
8: Svájci precizitás minden egyes csészében.
9: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
8: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
9: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
8: Nikon Kft. Komló, Kossuth Lajos utca 3.
10: Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD C-Lion 5 DMI egy tágas, családi plug-in hibrid SUV. Ráadásul a komfortváltozat már 11.690.000 forinttól és 0% THM-mel a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg testközelből is a BYD Schneidernél. Ez nem autó, ez BYD.
11: Június 12-én újra mozgás éjszakája Pécsett. Este 6-tól egészen éjfélig sport, zene és közösségi élmények várnak. Próbáld ki többek között a zumbát, a pilateszt, az insanityt, a spinninget, a kardióboxot, az örömtáncot és a szabadidő sportokat. Pattanj bringára, vagy fuss velünk az éjszakában. A Lauber Dezső sportcsarnok mellett a műjégpálya, a hullámfürdő és a Misina tetőpont is bekapcsolódik a programba. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Mozgás éjszakája. Június 12. Pécs. Mozdulj ki, kapcsolódj be! Regisztráció mozgáséjszakája.hu.
12: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió egy esti mix műsorában.
13: This is the World is Mine Radio Show.
12: A házigazda Juhász Geri. Este 9-től élőben a Loving Arms. 10-től jön New Age.

0: Mind Radio Show on Radio 1. On Radio 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek a legjobb

0: Reklámot hallottál.
1: Rádió 1. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Show Kukival. Csak igazi, ma is sláger megy.
1: Szép jó napot kívánok mindenkinek, lányok, fiúk, remélem, hogy jól vagytok, egészen 20 óraig együtt vagyunk, de természetesen az első órában mixelünk nektek az igazi mai slágereket, még szakítás nélkül. Na, még szép. Érkezik rögtön Fast Boy, és a szám címe Good Life. Hát nem szép az élet, de hanem gyönyörű. Én Kuki vagyok, és kívánok mindenkinek egy jó szórakozást, hangerő maximálisan, egy óra keresztül. Együtt bulizunk, itt a Rádió 1-en. Hallé, up, kukikám!

Cita Rádió egyen. Itt van egy jó feldolgozás Faithless-től, ajaj, nem Insomnia, hanem New Religion, ez a szám címe, és ki feldolgozta? Hát a szexis BB Rexa. Nem szabad elfelejteni, hogy David Guetta nagyon futata őt, de jól tette, mert nagyon jó énekes nő, és isten ilyen jól sikerült az a jó kis Faithless hangulat itt a Rádió egyen. Vigyázzatok, 18 óraig mixelek nektek az igazi mai slágereket, ma este természetesen 18 óratől 20 óraig élő kívánságműsor, de jöjjön BB Rexa New Religion. Hogy mondtad, Kuki? New Religion. Artikuláljál te, csigazaboló. Na jó van, most nem beszélek. Csak zene. Hangerő maximális, on gyerünk!

0: Nagyon sok igazi ma is legyám egy Before Party Show, de jó volt az a kis muzsika, nem? Ajaj, de ez még semmi. Tessék, fiai, most következik, és ki ő? Légy szíves, na?
1: Hi, this is Bob Sinclair, and you're listening to my friend DJ Cookie on Radio Egyet.
0: Itt elég újabb Bob Sinclair, lennök fiúk, isteni az a zene, tényleg a szem címe I Can Wait. Ez egy feldolgozás, jó pár év ezelőtt, nagy siker volt, 2020 óránban ez így szól Európában. Allé, hopp, elég újabb Bob Sinclair, I Can Wait! It's

so happy. This song makes me wanna scream. I'm so excited.

Ez itt a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy, lányok, fiúk. Remélem, hogy jól vagytok, remélem, hogy tetszik ez a jó kis Before Party Show. Az egyik üzenek itt szól, hello, tetszik a műsor, és szeretném kérni egy jó kis pörgős zene. Jön a nyár, imádom azt a jó kis évszakot. Mondjuk ezt nem vagy egyedül, drága barátom. Sokon szeretik a nyarát, ugye? Ráadásul, állítólag, jó nyár lesz. Nem mondom, hogy full kanikula, de jó idő lesz. Jövő héten is. Haha, 25 és 28 fok között alakul a hőmérséklet. Na, akkor érkezik egy nyári hangulati muzsikanálunk. Ennyi és a szem címe. Tu me tienes loco, loco, contigo. Higgyetek nekem, egész nyaron ezzel fogtok bulizni. Jó hírem van, nem sokára élőkívánság műsor, de 15 percen keresztül megszegítés nélkül mixelek nektek az igazi imás legereket. Loco, loco!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Srácok, engem nem zavar a cash? Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
1: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
0: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Toyota bemutatja 1 év 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon, június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
3: Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az ananász darabja csak 649 forint, az 500 g-os eper csomagja pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri.
4: Végre itt a nyár! Élvezd ki a jüsszkel, és frissítsd fel izgalmas bútor és kiegészítőink széles választékával a kertedet, teraszodat, erkélyedet vagy más olyan szabad teret, ahol a legjobban élvezed a nyarat. Jüszk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: J-A-E-C-O-O. Gyéko. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyéko 5 és Gyéko 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyéko. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyéko.hu.
0: Reklámot hallottak.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Don't put the blame on me. Don't put the blame on me.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió 1!
2: Indul a Rádió 1 kívánságműsor Kukival és a

0: Láncsó a Rádió Egyen.
1: Szép étvégét kívánok mindenkinek, lányok, fiúk, remélem, hogy jól vagytok. Élő kívánság műsor 20 órai, a vonal túlsó végén itt van a mai első telefonáló. Hello, hello, szia!
2: Szia, Kuki, élet vagyok.
1: Mi újság, hogy vagy?
2: Köszönöm szépen, nagyon jól. Sütögetünk.
1: Az jó. De mit? Valami rontott hús, vagy grillezés, vagy...
2: Grill. Tudom, hogy ki szeretitek, grill.
1: Az nagyon
2: jó. Csirke, ilyen be van pártolva, ilyen zöldfűszeres, sokhagymás.
1: Jaj, de
2: ilyen
1: jó.
2: Ilyen finomságokat.
1: Ne felejtsd el, az a jó kis hagyma is, jó? Az a jó kis
2: az
1: igazi...
2: Az, rajtom. Sőtnék szergarépát is tárolunk hozzá, tehát...
1: Nagyon
2: közben.
1: Jó. Lesz egy kis buli a kanálatok, ugye?
2: Hát, kis buli, ilyen, igen, évzáró buli. Iskola évzáró buli.
1: Nagyon jó. Na, kérteltelen Bibi Rexa, New Religion, ez egy nagyon jó muzsika, imádom. Kinek szeretnéd küldeni? Parancsolj!
2: Én minden szülőnek, aki így most már nagyon várja az év végét, és tényleg a pihenést.
1: Igen, igen.
2: Kicsit lazulni szeretne a nyári előkészületekre, tehát...
1: Jó. Jó,
2: nyárindító okay. Bulinak.
1: Helyes, akkor jó bulizás nektek, és köszönöm szépen a telefonáltál, jó?
2: Köszönöm szépen.
1: Ciao, ciao, szia. Pörögünk a nagyatlanok, fiúk érkezik, elég a Bibi Rexa, Fate lesz elég jut, a szám címe New Religion, itt a Rádió Egyen.
0: Kuki forradalmasítja a Rádió Egy hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió Egyen.

0: beautiful things that I've done.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Show a Rádió Egyen.
1: Szép hétvégét kívánok mindenkinek, lányok, fiúk, élő kívánság műsor 20 óraig, most ki ez van szerencsém? Halló, halló, halló, halló!
2: Szia, Kuki, Zsófi vagyok.
1: Mi újság, Zsófi, hogy vagy?
2: Minden rendben, jól vagyok. Ma éppen ünneplős napunk van, ugyanis szüleimnek ma van a házasság évfordulójuk, úgyhogy azt fogjuk megünnepelni, illetve egyik barátnőmnek ma van az esküvőjük, úgyhogy nekik is szeretnék nagyon-nagyon sok boldogságot kívánni így a mai napra is, meg a hátra az életükre is.
1: Na, még szép, és figyelj csak, tudod a hányadik évforduló a szülőinek? Vagy nem tudod?
2: Tudom.
1: És nem mondod meg
2: 34.
1: Ez nagyon szép, ez nagyon szép. Hát sok-sok boldogságot kívánunk akkor a szüleinek és a barátnő, mert már akkor már asszony lett, asszony, nem csak hölgy.
2: Igen.
1: És akkor mit szeretnéd kérni?
2: A legújabb elekszkentű számot szeretném küldeni a teljes családnak és a barátnőknek is az esküvőre.
1: Oké, rendben, köszönöm szépen a telefonát, és kívánok neked egy szuper kellemes estét, jó?
2: Köszönöm, én is kívánom neked viszont.
1: Köszönöm, ciao, szia. Pörögünk a nagyot, lányok, fiúk, érkezik elég újabb Alex Kenji, nálunk a szám címe Bambolé. Fú, ez nagy zene. Hangerő maximálisan.

0: across your street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét, hamarosan 19 óra lesz, ha esetleg vacsiztok, jó étvágyat kívánok nektek. Ha úton vagytok, tessék vezetni nagyon óvatosan, és ha bármilyen közlekedés info lenne, legyetek szívesek, tessék üzeni nekem, jó? Na, a vonatus végén most újabb kedves telefonáló, hello, hello!
2: Jó estét kínálok, Viktor vagyok, de...
1: Monsieur Viktor, már régóta nem hívtál engem.
2: Eltűntem, elveszek a... különböző tudományokba. Most a magyar nyelvtan ragozásaival vagyok elfoglalva.
1: Hát én is kiden, mindnap én.
2: Igen, de én már túlmegyek a keretek között, én mindent ragozok.
1: Ja, értem.
2: Például, például neveket felhasználókat, hogy mondjuk kamrám, vagy kamrád, és akkor még nem tudom a harmadik szemét, hogy velük ez hogy van.
1: Jó, kamrád, jó? Jól mutad, kamrád, egy D, D a végén, mint Dénes. És kinek szeretnéd külön ezt a kamrádot?
2: Minden ilyen átlagos értékeket nem képviselő, egyedi dolgokat foglalkozó, vagy egyedi dolgokkal foglalkozó, hozzám hasonlóan mindenféle általános dolgot unó embernek.
1: Ú, esküszöm, nem tudlak követni, de jó, jó, jó hangzott.
2: Mert már én sem.
1: Figyelj, érkezik a nyár, van valami elképzelés, mész valahol nyaralni, vagy mi a program?
2: Sok elképzelésem van, nem tudom még. Még nem tudom, melyik iránt viszont. Nem tudom. Jó. Majd kiderül. Majd elmesélem.
1: Jó, van, oké, rendben. Köszönöm szépen a telefonátát, és kívánok neked egy szuper kereményes estét, jó?
2: Én is köszönöm szépen. Sziasztok.
1: Ciao. Szia. Elég újabb kamerád érkezik nálunk. Isteni az a zene. Jug Yourself, ez a szám címe.
0: 0620 3 111 111.

0: A Rádió Egyen.
1: Még egy órán keresztül élő kívánság műsor lehet még telefonálni a 0620-3-111-111-re egészen 20 óraig, jó? Hamarosan újra az együnk egyet érkezik az Isteni Laj, és a szám címe Get Lucky!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: GRI energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. GRI légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
4: Végre itt a nyár! Élvezd ki a Jüsszkel, és frissítsd fel izgalmas bútor és kiegészítőink széles választékával a kertedet, teraszodat, erkélyedet vagy más olyan szabad teret, ahol a legjobban élvezed a nyarat. Jüssz! Scandinavian Sleeping and Living.
3: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
2: Reklámot hallottak.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
0: Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy.

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
2: Az 50 legjobb, igazi mai sláger csak a Rádió 1-en minden szombat.

0: Lalnak. Új zene, akkor is rádió egy, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió
0: egy. Folytatódik a Rádió egy kívánság műsor Kukival és az igazi mai slágerekkel.

0: Cookie Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Szép étvégét, szép estét lennek fiúk, 20 óraig érő kívánság műsor, ne hagyjatok abba, lehet még telefonálni a 0620-311-111-re, mint most kicsoda, halló!
2: Mi a Kuki Dávidai Budapestről?
1: Mi újság, hogy vagy?
2: Minden nagyszerű, most már itt lassan vége van a naptak.
1: Igen,
2: Lemegy talán az esti csúcsforgalom, és
1: jó, mondjuk,
2: lassan mehetünk haza.
1: Általában hétvégén nincs az a csúcsforgalom itt hétköznap, de azért mennek az emberek a kocsiban, mennek, az biztos. Na, figyelj, kértél tőlem a jó kis kasmiás, a szem címe Wild Ride. Mondd meg, kinek szeretnéd küldeni, David.
2: Küldeném a pici fiamnak, aki éppen csodálkozva nézi felett a felém, hogy kivel beszélek éppen, ő Patrik. És mindenki más szeretni.
1: Hát mondható neki, beszélsz egy furcsa emberrel, pedig nagy szíve van, csak kicsit másképp beszél magyarul, mint ti. Kicsit próbálj meg kicsit védeni engem, jó? A fiad előtt, jó?
2: Mindenképpen.
1: Jó, van, oké. Nagyon szépen köszönöm, hogy telefonáltál, kellemes estét, vigyázz magadra, és bármikor hívhatsz, jó? Itt vagyok, szombat vasárnap, jó?
2: Mindenképpen, minden szombat vasárnap foglak hívni.
1: Nagyon helyes. De ha nem, akkor én tudom, hol laksz, jó? Mondjuk nem, de mindegy, oké, rendben. Ciao, ciao, szia. Hello, hello. Na, az egyenünk egyet érkezik, Kasmilyen, és aztán címén Wild Ride, itt a rádió egy ilyen, ahol csak igazi, ma is leger meg.
0: Cookie forradalmasítja a rádió egy hétvégét. Cookie Weekend Show a Rádió Egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét, szép étvégét, szép az élet, ugye? No, még szép, ráadásul kívánság műsor 20 óraig, megyünk tovább, nincs mese, kihez van szerencsém, halló, halló!
2: Szia, Cuki Zsófi vagyok.
1: Szia, Zsófi, mi újság, hogy vagy?
2: Jó vagyok, köszönöm.
1: Na, jó van.
2: Minden oké. Okay.
1: Minden
2: éppen okay. A Flavelosó vagyok.
1: Mi vagy, mit csinálsz?
2: Flavelos. Ez egy ilyen rázós.
1: Igen, szóval gondolom fogyókúra van.
2: Így van.
1: Jó, van ott már. Mondjuk nyáron mindenki fogyókúrázik. Utána télen plusz 10 kiló, utána nyáron csak mínusz 5.
2: És így kicsit... van.
1: Igen. Na, kettetelem Joel Curry, ami Isten jelszám címeztei, A Little Longer, mondd meg, kinek szeretnéd küldeni?
2: Mindenki, aki most fogyókúrázik.
1: Na, hát akkor valahogy gondoltál rám is. Én próbálok. Nem mindig megy, de hát na. Ez van.
2: Jó, nem jó. Mindjárt, de ez megvan az akarat, az a lényeg.
1: Így van. Köszönöm szépen a telefonatál edzés közben, a hied lett mondani, és kívánok minden jót neked, jó? Köszönöm, hogy hívtad.
2: Köszi.
1: Ciao, szia. Igen, nyáron, általában van nyár előtt, mindenki próbál kicsit fogyókúrázni, igen. Állítólag a legjobb módszer az az, hogy sok vizet kell inni, és kicsit kevesebb kenyeret enni. A vizet megiszom, a kenyér, mert mindig eszek, na mindegy. Érkezik a Joel Curry, Stay a Little Longer, nagy újdonság és isteni muzsika itt a Rádió Egyen.

0: mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
2: Hi, this is Tiesto.
3: Hi, I'm Ava Max.

0: Morning Show a Rádió 1-en.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lennök fiúk, ha esetleg lentfajtunk Balatonon, akkor jó pit. Elég jó az időállás, már mondjuk gondolom, hogy picikén még hideg a víz, de na, gondolom a táj gyönyörű, és mindig szép a Balaton. A vonal túlsó végén most kéz van szerencsém, halló, halló.
2: Halló, Kuki Gizbo vagyok.
1: Újság, hogy vagy?
2: Jól vagyok.
1: Na, jó van.
2: Pihengetünk, megyünk majd dolgozni.
1: Ah, mentek dolgozni. Hát, figyelj, dolgozni kell, ha azt tudod.
2: Persze.
1: Na, jó van, oké. Mit szeretnék kenni tőlem, Gizmo?
2: Egy új Taylor Swift-et.
1: Á, legújabb Taylor Swift, nagyon jó. És kinek szeretnéd küldeni?
2: Neked, családodnak, Franciskának, és köszönheti.
1: Oké. Rendben, akkor jó munkát kívánok neked, kitartást, és köszönöm szépen, hogy hívtál engem, jó?
2: Köszi, Kuki, szia,
1: ciao, ciao. Érkezik elég újabb Taylor Swift nálunk tényleg. Sikeres az a hölgy, ja? Bármilyen koncert csinál, ez full tert ház, neki nem kell izgulni, hogy vajon lesznek néző. Sőt, általában 3 órát elfogy az összes jegyet. Na, nem is beszélünk, milyen sok pénz van a bankszámlán, ugye? Ari, Kukika, indíts be elég újabb Taylor Swift itt a Rádió 1-en.
0: Kuki Weekend Show!
3: Kuki Weekend Show!
0: A Rádió 1-en.

0: Show a Rádió Egyen.
1: Kelemes estét kívánok mindenkinek, van a túlsó végén egy hölgy. Szia, hogy hívnak téged?
2: Gabi.
1: Szabi?
2: Gabriella.
1: Ja, Gabriella?
2: Igen.
1: Gabriella. Jó, melyik városból?
2: Esztergom.
1: Ó, de szép az a város. Az egy jó helyen laksz, jó helyen laksz. Na, kértél tőlem az elég újabb Lady Gaga számcímet, a Dead Dance. Mondd meg, kinek szeretnéd küldeni, Gabriella.
2: Saját magamnak.
1: Saját magannak?
2: Igen.
1: Jaj, de jó, jól teszed. Jó. Érkezik Lady Gaga lányok fiúk, The Dead Dance.
0: Cookie Weekend Show a Rádió Egyen.

0: Cookie Weekend Show.
1: Cookie Weekend Show.
0: Minden szombaton és vasárnap délután 5-től este 8-ig a Rádió 1-en. 0620 3 111 111. Hívd most. Cookie csak rád vár.
2: Hi, this is Willy William. You are listening to Radio 1.

0: Show a Rádió Egyen.
1: Egy 500 idő, hogy én búcsúzom tőletek, ne menetek sehova, maradtok itt velünk, érkezik a diszkusi csapat 9-ig, ma este 9-től US Geri, mi holnap újra találkozunk 17 órakor, Kuki voltam, legyetek jók, sziasztok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Srácok, engem nem zavar a cash. Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
1: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
0: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
2: Mi az, hogy női piszuár? Én nem tudom értelmezni.
3: Én most megtekintettem ezt, és értelmezhetetlen számomra, és a lényeg az az, hogy beálltok egy dézsába.
2: Egy dézsaszerű valamiben.
3: Ami rózsaszín, csak hogy tudják, hogy lány vagy.
2: Igen.
3: Bemész a rózsaszín dézsába, ami hónaljad ér. Nagyjából. Inkább a köldököt felett. És utána lehúzod magadra ugye a bugyelárist, meg a matyát, és felé hajolsz egy közepes méretű tupperware edénynek, ami olyan formájú, mint hogyha egy betét lenne.
2: Ja, értem, tehát, hogy nem kell bemenned becsukni az ajtót, magadra zsugni, levetközni, hanem te beleülsz egy ilyen hordóba, a fejed kint van.
4: De van, ez ajtó, érted?
3: Ez nem ajtó, csak bemész. Ez olyan, mint az öltöző a strandokon, tudod, hogy...
4: Csak egy ilyen félkör?
2: Egy ilyen félkörben elveszel egy ilyen folyosóba, igen. És ráülsz a piszuára, kilátszik a fejed, pisilsz egyet, és futsz tovább.
3: Nem tudom ezt elképzelni, teljesen őszinte leszek. Az, hogy ki van a fejed, lát, tehát emberekkel szemkontaktust létesít, ott van a rengeteg tömeg, te meg ott vagy lehúzott gatyával. És a tény, hogy le van húzva a gatyád, és mindenki tudja, és néztek egymás szemébe, az olyan, mintha egy kutya lennél.
2: Én nem tudom, én eleve nem tudok úgy pisilni, hogy de nem azért, mert hogy most az ember ismert, hanem hogy annak van egy, én szeretek bemenni az ajtón. Mm. És ott, tehát a piszuárhoz, ha sokan vannak, tök jó belépni egy ajtón. De egy futóversenyen, hogy felgugoljál egy ilyenre, és három másik nővel összenézve közben ott brunzoljál egyet,
3: ez így ebben elmondom, hogy miért nem racionális az elképzelés. Egyrészt, hogy egy kicsi az a rész, mert egy nő úgy meg pisilni, hogy közben az összes portékáját magához szorítja. Tehát ugye
4: ez futóverseny, itt nincs portékád.
3: Gondolod, hogy a ruhád, amit így felhajtasz, azokat nem kell fogni, hogy ne pisild össze?
2: Hát
3: látszik, hogy nem guggoltál mi.
2: Lettolod a nadrágot.
4: Egy póló van rajtad, meg egy futónadrág, meg egy budi.
3: De ezek például azok a pulóverekben voltak.
2: Te miben futsz esküvői ruhával?
3: Igen.
4: A fehér ruhájában, amiről az előbb beszél.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
1: Diszkósít! A Rádió 1-en PG Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
6: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Szombat este is indul a Diszkósít Radio Show pontban 8-kor. A stúdióban Bárány Attila, Hanvai PG még nyaralni van, én pedig a játszók előtt és a mikrofonoknál DJ Junior vagyok.
7: Hello, hello, szevasztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak, én várok mindenkit szeretettel ma. Balaton Mária fürdőn, Dance Iced lesz, 3 órán keresztül pörgetem majd a lemezeket, ahogy itt letettük a lantot, 9-kor irány a Balcsi.
6: Most pedig induljunk meg Kato és John közösségével, a Turn the Lights of DJ Junior remixével kívánok mindenkinek. Nagyon kellemes rádió. Köszönöm.

0: ez a rádió egy csak igazi mai sláger, mert szombaton este és egy órában diszkosít. Jövünk az ünnepeltekkel. Névnaposok ma többek között a Norbertek, Szintiák, Artemiszek, Déliák, Fülöpök és Kolosok. A szülinapos pedig az ismerőseim közül Dobrovics József, fogadhajtó világbajnok vecsésről, Szabadi Nóra, Dr. Knoll Zsolt barátom, Táncos Gábor és Praszna Ádám. Isten éltesse az ünnepelteket!
1: Knoll Zsolt műtötte a térdemet, azóta is jól tudok vele focizni, te ajánlottad egyébként őt is, ráadásul itt van a rádió egy épületében, csak alul az a bizonyos klinika, úgyhogy nem kellett messzire menni. Most viszont megyünk tovább egy olyan dallal, ami igazából a magyar szenzáció, hiszen az első olyan dal szerintem olyan beatporton number one tudott lenni, az összlistán, tehát az összes stílust, hogyha összevetik, azon a bizonyos top 100-as listán első helyen van. Mindannyiunknak van belőle saját remixe, én ki is raktam ezt a YouTube csatornámon már a klipet, és most viszont lejátszom itt a Rádió 1-en a Hugel és Ultranatével közös, Imai Angel-lel közös dal, a Moving to the Sun DJ Junior remixben.

0: földre, és utána, hát nem is tudom, hogy hajnalban vagy másnap délután hoznak haza, de ugye utána meg I Love the 2000s Festival van, és nekem 4 órakor már ott kell lennem majd azon a helyen, ahol egyébként a rádió egy születésnapi fesztivál is volt. Szóval bonyolult ez a ráckevei diszkosi sztori, de a lényeg az, hogy megtartjuk, ott leszünk, én kezdek.
1: Hát csak neked, nekünk nem bonyolult, mi ott leszünk majd utána, de a hanvaival egy biztos, még rádió egy DJ-k vannak előttünk, utánunk, tavaly is így volt egyébként, idén is így lesz, várunk mindenkit nagy szeretettel, tehát a rádió egy is támogatja az eseményt, ezért beszéltünk róla ennyit. A folytatásban egy olyan dal, amelyet július 4-én majd, ami egyébként Independence Day, ugye, de nem ez lesz a buli neve, hanem Club Speed Party, méghozzá egy open air, ott is fogom ma játszani, most viszont egy vadonatúj remixeből jön a Plastic Dreams, ezúttal Rui J-jel és Hu-val a diszkosítben.

0: Ez a rádió egy csak igazi mai slágermeccs, hogyha valaki kíváncsi rám, ma este a Balatonon talál. Úgy indítom a nyarat, hogy egy úgynevezett egészestés, idézőjeles egészestés bulit csinálok. Előttem és utánam a padavanom fog pörgetni, én pedig 3 órán keresztül szórakoztatom majd az egybegyűlteket. Minden információ a rajongói oldalamon, a Facebookon, a jelszó Dance I Said.
1: A folytatásban pedig egy olyan dal, amelyet játszottam a rádió egy születésnapi fesztiválon, amikor én mixeltem abban 8,5 perc volt a színpadon, mert kb. Ennyi volt, mert ugye játszottunk 28 percet, és még a Szorit is bemutattuk az új diszkosidat. Szóval ez a Day by Day egy feldolgozás, egy cover dal, amelynek a jogosítása folyik, és az új klip is készül már hozzá a mesterséges intelligenciával. Szóval jön DJ Junior és a Day by Day itt a diszkosidban.

0: egy esti sója a Diszkosít Radio Show. Ma is került ki egyébként vadonatúj tartalom a Diszkosít YouTube csatornára, amely ráadásul kapott egy ilyen kottát vagy hangjelet, amitől eredeti valódi lett a DJ Junior videó csatorna, nem csak a remixek, amivel visszasett szoktam konferálni a saját dalaimat és remixeimet, de egy biztos, hogy oda kikerült egy régi Club Speed-es, a Montini Experience My House is Your House, amit szintén játszottam a Rádió születésnapi fesztiválján.
1: Még jó, hogy az öniróniához van érzéked, mert tehát az, hogy eredeti valódi fúkamú gagyi, hagyjál már az oltásodat.

0: tett verziókhoz azt, hogy remix. Az enyém egy mix, nem hivatalos.
1: Hát itt ugye már ezek keverednek, ma a bootlegek, a mashupok, a mixek, a remixek, már az eredeti dalok is néha a cover dalok, de a cover dalokra nem írják oda, hogy eredeti.
0: Így van.
1: Szóval itt azért ez már teljes felfordulás van. Amióta már az AI bejött a technológia, igazából az elektronikus zenébe azóta minden keveredik. Ők is keverednek a folytatásban, hogy nagyon furcsa összeállítás ez. Jön Rosalía, ő egy ilyen spanyol popstar, aztán Björk, ugye, ő egy egészen különleges hangú énekes hölgy, és itt van Yves Tumor, aki meg egy Miami-ból érkező rapper-sztár, popstar. És jön egy közös daluk, amiben a stílusok is keverednek. Ez a Bergen, ebből érkezik a DJ Junior Remix eredeti valódi, hogy szoktam mondani, itt a Diszkocsitben a Rádió 1-en.

0: Itt a vége fussel véle, hölgyek és urak, a diszkósi csapata, illetve a kétharmad búcsúzik tőletek. Hanvai Pidzsi házon kívül volt, DJ Junior zenélt, én pedig csak a számot jártottam, de várok mindenkit szeretettel ma este a Dance Szeden Balaton Mária fürdőn, minden információ rajongói oldalamon a Facebookon, és ne felejtjétek, hétfőn én leszek élőben, úgyhogy játszok vadonatúj biztonsület, lesz a premier, és természetesen tele lesz energiával. Köszönjük a figyelmet, további jó rádiózást, én Bárány Attila voltam, sziasztok!
1: DJ Junior vagyok, én mixeltem az elmúlt egy órában, minden elérhető, ami saját remix, stb. A YouTube csatornámon, meg a Facebookon a 2026 első részében készített remixek, az újak is majd kikerülnek, mert hogy folyamatosan kerülnek ki tartalmak, ma is került ki a YouTube csatornámra. Ezen kívül jövő kedden mixelek itt a rádión, és akkor hozok egy Ricky Poveri, Chai Tali, Ciao More dalt, amelyet egyébként a Pizza Partin be is mutattam mindenkinek, akkor jön majd a klip is hozzá. Most viszont a diszkosít saját dalával, a vadonatújjal búcsúzunk, hamarosan érkezik a megjelenés és a videoklip is. Ez a Sorry, ezzel intünk párt mindenkinek, holnap este 8-kor újra jövünk. Szevasztok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Ígérem, zseniális lesz velünk ez a szombat este. Zseniális zenékkel és zseniális DJ-kkel. A Loving Arms indítja a mai különkiadásunkat. Hello Andris!
1: Hello Geri, hello mindenkinek! Számfelettel fogok kezdeni, és a Heart Like Mine nal nyitjuk a World is Mine Radio Show első óráját. Maradjatok jó hangulatban, jó zenékkel, Juhász Gerivel és velem a Loving Arms-szal.

0: Rádió Show szombat este a Laughing Arms a lemezjátszói mögött Ed Sheeran és Martin Garrix még 2016-ban elkezdtek dolgozni egy dalon, de csak idén adták ki, 10 év után.
1: Igen, nagyon durva ebbe belegondolni, és igazából, ha már ilyen párhuzamat szeretnék vonni, akkor 10 éve, hogy van rádió egy is.
0: Bizonyám, ez egy nagy találkozás.
1: Igen, igen, igen. Martin Garrix és Ed Sheerannek valószínűleg többet kellene együtt dolgozni, mert ez egy nagyon jó koprodukció volt, és egy nagyon jó együttműködés. Engem nagyon elvisz ez a dal, főleg ebben a remixben, egy picit ilyen szálós, egy picit ilyen melodikus, minden esetre Ed Sheeran és Martin Garrix újdonsága következik. Repeat it, a Where Is My Radio Show-ban.

0: A szombat estéteket, nagyon köszönjük, hogy ma is itt vagytok, és a Word is Mine Radio Show-t hallgatjátok a Rádió 1-en a Laughing Arms a lemezjátszói mögött, aztán 10-től jön New Week, 11-től pedig Antonio, és itt van egy tökéletes rádiósláger Joel Corey stúdiójából.
1: Abszolút beleillik ez a zene a mai szombat estébe. Egy picit ilyen nyárias, vidám, és minden benne van, ami a 21. században egy jó zenében benne kell, hogy legyen. Úgyhogy Joel Corey következik a Stay a Little Longer, itt a Rádió 1-en a Word is Mine Radio Show-ban.

0: és tőlük közösen ez volt a Torture of the Heart a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban. A Laughing Arms a lemezjátszóknál, maradunk az abszolút friss zenéknél, a Medúza új megjelenése jön. Neked hogy tetszik, Andris?
1: Én igazából nagyon szeretem Medúza munkásságát, mert nagyon régóta követem, és nagyon imádom, hogy benne van ez a kis plug hang, ami tulajdonképpen minden Medúza zenében benne van. Egy ilyet meghallunk, akkor biztos tudjuk, hogy ezt bizony Medúzáig készítették. I Don't Wanna Go Home című újdonságuk is brutális, nagyon hidegrázós, nagyon nyár, nagyon szexi, és nagyon beleillik a ma estébe. Úgyhogy ez következik itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban. Can we

0: 2026-ban is begurított nekünk egy tökéletes nyári slágert, ez volt az I Can Wait, Kiesával a Rádió 1-en, a Word Is Mine Radio Show-ban. A Loving Arms ezzel zárt ma, merre mész tovább innen, Andris?
1: Robogok tovább Tájára, egy relatív korai nappali bulira, utána pedig Debrecenben fogok szexizni.
0: Hajrá, engedünk is, jó bulikat neked, ti pedig maradjatok mindenféleképpen. Gyors helycsere a lemezjátszóknál is, jön New Week!
2: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: The World is Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. The world is mine.

0: Mind Radio Show starts now.
1: Hello mindenkinek, pörgetjük szépen tovább a szombat estét, innentől New Week itt mellettem a stúdióban. Hello, hello!
2: Hello, Gary, szevasztok, srácok, óriási zenéket hoztam ma is, rengeteg finomságot, jó néhányat a múlt hétről, amit már imádok, és igazából tényleg azt gondolom, hogy érdemes pörgetni itt a Rádió Egyen. Egy Alex Kendrick-vel indulunk, és a Bambolé-val itt a Rádió Egyen. Jó szórakozást mindenkinek!

0: Number One, és ez bizony egy magyar sikertörténet, hiszen Imael Angel készítette, ő egy magyar csaj, az AI segítségével csinált egy brutál jó zenét, feltöltötte a TikTokra, és ott figyelt fel rá Hugh Girl.
1: És Hugh Girl azt gondolta, hogy ez egy óriási zene, és hát akkor miért leszállnék be a buliba, és mennyire igaza van Moving to the Sun itt a Rádió 1.

0: A teste New Week a lemezjátszói mögött is nagyon érett már. Ez a most érkező fantasztikus kollab két igazi A-listás nagyágyú készítette, Jennifer Lopez és David Guetta egyenként mind a ketten 30 éve vannak már a pályán, és itt van végre egy közös dal.
1: Így van, és szerintem még mind a ketten nagyon-nagyon fittek, és mind a kettőkben rengeteg energia van. Ugye az egyik a gyönyörű hölgy, ez nem más, mint Jennifer Lopez, a másik pedig egy igazi úriember, David Guetta, és a Save Me Tonight érkezik itt a Rádió 1-en.

0: itt a World is Mine Radio Show, a rádió egyen nyúvik a lemezjátszói mögött, és nagyon fogtok örülni ennek a dolnak.
1: Kérlek szépen, egy igazi klasszikus, én nagyon-nagyon szeretem a klasszik house zenéket, és ezt már tényleg lehet bőven annak mondani. The Age of Love-tól az Age of Love, és ebből pedig egy Franco Lippi remix, ami szerintem egy nagyon extra történet lett. Én már hetek óta játszom a klubokban, itt a rádióban pedig először, úgyhogy fogadjátok szeretettel itt a rádió.

0: Addig még nyúvik, itt mellettem a lemezjátszóknál a Rádió 1-en a Word is Mine Radio Show-ban. Merre visz az utat, hová mész majd innen?
1: Megint csak körbejárom az országot, indulok délről Orgoványról, aztán pedig Vonyarcvasegyig meg sem áll az utam, úgyhogy nagyon-nagyon kemény kilométerek lesznek, viszont nagyon kemény bulik is. Jövő héten pedig itt találkozunk.
0: Ez most egy meglepő kollab, jön Fischer és Tones and I, a közös zenéjük címe Favor, aztán 11-től Antonio a lemezjátszók mögött, várjátok meg őt is. Itt a Word is

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. The world is mine,

0: now. Hello mindenkinek, Antónió pörgeti nálunk tovább a szombat éjszakát. Hello Anti, kezdjük el!
1: Szia Geri, sziasztok Rádió 1-esek! Amivel elindulunk, az nem más, mint Hypaton és az Out of My Head itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

Shine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a webben élőben. A lemezjátszók mögött Antóni

1999, Summer és a 12 to 12. A dal elég kemény megszállott szerelemről szól, ahol a srác egy 12 órás stúdiózást is végig szorong egy lány miatt. A sztorihoz hozzátartozik, hogy a dal klipjében a netes megasztár Edison Ray a főszereplő, de csak amolyan elérhetetlen képernyőn keresztül imádott ikonként, akiben a mai fiatalok hajlamosak virtuálisan is belebolondulni. Nézzük meg, hogyan szól itt a Rádió 1-en a 12 to 12 a World is My Radio Show-ban.

0: Unió lemezjátszói mögött mit teszünk rá erre?
1: Biztos többször éreztétek azt, hogy kiszakadnátok a megszokottból, kell egy kis adrenalin, kell egy kis löket, ledobnátok a telefont, és csak élnétek bele a világba, buliznátok és jól éreznétek magatokat. Bogival közösen elkészített új dalunk pont erről szól. Shot of Adrenaline, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

Radio 1.

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antóni

World is Mine Radio Show. You don't understand me, so why do you?

0: egy kis multidézés, Armand van Helden és a You Don't Know Me a Rádió 1-en. A World Is Mine Radio Show-ban Antonio utolsó előtti zenéje ez volt ma. Merre mész tovább?
1: Én már veszem a kabátomat, ugyanis ma este Nyíregyházán játszom. Nyíregyházán tudtok velem találkozni, ahol még egy nagyon jó hamburgert is ehetünk együtt. Jó hétvégét mindenkinek! Szia, Geri! Jövő héten találkozunk itt a World Is Mine Radio Show-ban.
0: Ciao, Anti! Köszi a ma estét! A Medúza jön és a Do Wanna Go Home, éjféltől pedig a Guest Mixben Ranger a lemezjátszói mögött. Várjátok meg őt is!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show.

0: Danger!
1: World is Mine Radio Show starts now.
2: Elmúlt évfél, bulizunk tovább. Hello mindenkinek, Ranger guest mixe jön a következő egy órában. Az elején egy nagy klasszikussal egy kicsit felújítva, Chantel, Oliver Heldens és a Bukovina egy 2023-as remixben.

0: Férfiatt a mai külön kiadásunkban, nagyon köszi mindenkinek a figyelmet. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint, addig is élvezzétek a szombat éjszakát, jó bulizást és további szuper hétvégét. Sziasztok!
1: A World is Mine Radio Show már a véget ért, de holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió
1: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi mai slágerme.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy mekkora hang Dennis Filmstől, azt a mindenit. Ez a rádió egy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, az igazi mai slágerek között pedig mindjárt egy rádió egy DJ, mert hát Metzger Mikivel nem nagyon lehet tévedni. Nagy Bogival, Miss Mooddel, az Eden tőle, a telefon Viber és SMS számunk pedig 0620 311 111.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a legnagyobb kedvencek között a hazai élvonal és a nemzetközi élvonal egymás után, most egy jó kis dob. Itt is volt. Na és a nemzetközi élvonal, Bibi Rexával az élen, a Faithless dalal, a New Religionnel, amit indítok, itt a rádió egyen.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Balázsék pedig holnap jönnek és egy vadi játék indul náluk, ez is a foci VB-hez kapcsolódik, igen, mert egyre közelebb a foci VB. Három focival kapcsolatos kérdés jön majd náluk minden nap, aki pedig bekerül a játékba is, jól válaszol, akár 100 000 forintot is nyerhet. A Hurst Dalával Purple Disco Machine jön, ez a Wonderful Life itt a Rádió 1-en.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Nagyon jók a zenétek, és ez tényleg egy hangulat, egy életérzés, fesztivál szezon maga a Rádió Egy.
2: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet. Reggeltől egészen estig.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köszi pedig Alex Kenji a fogyarásban, akit szerintem nem kell nagyon hype-olni, megteszi az eddigi teljesítménye. Ibizától az Ultra Miami Fesztiválon át, Las Vegasig mindenhol játszott már, ahol nagy bulit kell csinálni, és most nekünk igazi nyári hangulat.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is lágermegy.